a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

helyszínen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez a Rádió Andrét.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Utólagos fizetésemelést kaphatnak a pedagógusok, influencerekre csapott le a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Utólagos fizetésemelést kaphatnak a pedagógusok, írja 444. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tervezete szerint a januári 10%-os béremelést további 4%-ponttal kell kiegészíteni, visszamenőleges hatállyal 2026. januárjáig. A módosítás célja, hogy a pedagógus bérek elérjék a diplomás átlagkereset 80%-át, amelyet Magyarország korábban az Európai Bizottság felé vállalt. Influencerekre csapott le a NAV. Az adóhatóság azt írta, a két jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó a közösségi média platformokon elért nézettségei után kapott pénzt, ám a bevételeiket nem vallották be. Az egyik influencer több mint 17 millió forintot, a másik 8 millió forintot keresett a videóival, miközben adószám nélkül végezték a tevékenységüket. A hatóság szerint a lebukott tartalomgyártók nem csak elmulasztották bevallani online jövedelmeiket, hanem a bevételeik egy részét gyerekeik bankszámlájára utaltatták. A NAV ezt megtévesztő lépésként értékelte. A TikTokról, YouTube-ról, közösségi média platformokról vagy más online szolgáltatásokból származó bevétel ugyanúgy adóköteles, mint bármely más jövedelem. 540 millió eurós támogatással segíteni a műtrágya válság által sújtott gazdákat az EU. Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a geopolitikai feszültségek és az ellátási zavarok következtében az elmúlt hónapokban jelentősen emelkedtek a műtrágyárak Európában, ami egyre nagyobb terhet ró a mezőgazdasági termelőkre. A testület azt is javasolja, hogy a 2026-os uniós költségvetésből további 300 millió euróval növeljék a mezőgazdasági tartalékot. Életfogytiglani szabadságvesztés bevezetését, valamint a társadalomra veszélyesnek tartott elítéltek büntetésük letöltése utáni különfelügyeletét tervezi a horvát kormány. A szigorítás előkészítését egy májusi gyilkosság gyorsította fel. Dalmáciában egy 19 éves pizzafutárt lőttek agyon, a bűncselekményt pedig egy 50 éves férfi követte el, akit korábban már elítéltek emberölésért. Az ügy országos felháborodást váltott ki, miután kiderült, hogy a férfi ellen korábban illegális fegyvertartás miatt is eljárás indult, de szabad lábon maradt. Horvátországban jelenleg nincs életfogytiglani szabadságvesztés. A legsúlyosabb bűncselekményekért hosszú idejű börtönbüntetést szabhatnak ki. A hidegebb tavasz miatt több hetes késéssel ugyan, de már virágzik székelyföldi élőhelyein Európa leglátványosabb vadon élő orchideája, a fokozottan védett boldogasszony papucsa. A virág jellegzetes alakjára utal román és magyar elnevezése is, és a keresztény kultúrkörhöz, Szűz Máriához kapcsolódik.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, de délnyugaton és délen tartósabban több lehet a felhő. Elszórtan nagyobb eséllyel délen, délnyugaton valószínű eső, zápor. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 7-16, délután 20-26 fokra számíthatunk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Happy hétfő reggel, június 15-én is, 6 óra múlt 4 perccel. Újra itt vagyok, remélem ön is, mert most együtt megkezdjük a hetet. Köszönjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézzünk a világban, mi is zajlik benne, mindjárt kezdünk. Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartson velünk.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: ünnep, hétfő reggel, tehát az Antics reggel, 6 óra múlt 13 perccel, június 15-én. Egészen pontosan kezdjük meg reggelünket, a kávé mellé kis időjárás előrejelzés dukál, ahogy szoktam volt mondani, és bizony van miről beszélnünk, mert hogy sárga figyelmeztetés van érvényben zivatar miatt. Egész napra jósolja a csapadékot, már 8 órától, olyan délután 3-ig, nagyjából, aztán pedig jön a szép kis napsütés, és a 21 fok, úgyhogy egy ilyen lassan indulunk, de azért csak-csak odaérünk, időjárásunk lesz ma, holnap pedig már jön a kánikula, 27 fokunk is lehet majd akár, úgyhogy ma kell majd még az esernyő, ez divattippünk része, elengedhetetlen kelléke mondhatjuk, úgy nyári ruha esernyővel, tehát ez a mai divattippünk. Na aztán a pollenterhelés az átvonult hidegfront mögött a hét elején valamelyest csökkenhet majd. A pázsitfűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a csalánfélék virágpora közepes, az utifűjé, a szelíd gesztenyéjé, a hársé és a bálványfáé alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. Erre is érdemes odafigyelni, ahogy arra, hogy megszűnik a hidegfronti hatás, de a fokozottan érzékenyek körében még előfordulhat fejfájás, migrén, illetve vérnyomás, ingadozás szintén, úgyhogy így készüljön, így kalkuláljon tehát a mai nappal, és akkor lássuk, hogy mi zajlik a világban. Hát foci VB az zajlik bőszen. Tegnap este volt még két mérkőzés, hogyha lemaradt volna róluk, akkor mondom, hogy Németország Curaçao 7-1, nem így indult, 1-1 volt még az első félidő fele után is, aztán hát elfáradtak a curaçaóiak. Aztán Hollandia-Japán mérkőzés volt este, már éjszakában nyúlóan, itt 2-2 lett a végeredmény a hajrában, drámai küzdelemben, tehát szerezték meg az egy pontot a japánok, akiknek a szurkolói újra példát mutattak a világbajnokságon. Mert hát ugye megszokhattuk már, hogy hát igazából hagyománynak mondható, hogy a japánok makulátlan tisztaságot hagynak maguk után, és ez nem volt most másképp Dallasban sem. Megvolt a döntetlen, a 2-2 az utolsó utáni pillanatban, hatalmas buli kezdődött, de azért összeszedték maguk után a szemetet, és ezt hát mindenki másnak is így kellene tennie. Aztán volt még mérkőzés hajnalban, egészen pontosan, na most hol vagyok? Azt mondja, igen, itt vagyok. Elefántcsontpart, Ecuador 1-0, és a Svédország-Tunézia csata zárult le nem sokkal ezelőtt, ott pedig sokáig 2-1 volt az eredmény, végül 5-1-re felőrölték a Tunéziát a svédek. Szóval, hogy igen, így kell ezt mondani. Aztán van még saját hírünk is, mert hogy az idei kihívás napja programhoz kapcsolódóan a Magyar Szabadidősport Szövetség sorsolásán települési kategóriában 250 ezer forint értékű sportszerutalványt nyert Szekszárd város önkormányzata. A nyereményt a Szekszárdi Sportközpont NKFT kapta, hogy mire fordítják, arról most Kakas Krisztián ügyvezető igazgatót hallja.
1: A gyakorlóiskola negyedik ráosztálya éjszakai túrán vett részt.
0: Bocsánat, elrontottam, a mozgás éjszakája országos program sorozathoz kapcsolódóan a Szekszárdi Gyakorló Általános Iskola 4. A osztálya éjszakai túrán vett részt, és erről kérdeztük Acél Ildikó osztályfőnököt és a gyerekeket, úgyhogy hát most értem vissza, még benne van ez.
1: A gyakorló iskola 4. A osztálya éjszakai túrán vett részt. Gyülekeztünk 3:48-kor a Szekszárdi busz megállóba, és busszal mentünk ki Szálkára. Ez a mozgás éjszakájához kapcsolódó 4. évvégi osztály kirándulásunk is volt. Szálkára jöttünk ki 8:30-re, és ott az erdőn keresztül jöttünk be a gyerekekkel a csillagfényes éjszaka alatt, ami teljes mértékben újdonságot jelentett. Az osztály 25 fővel lett részt, és ami nagyon-nagyon nagy élmény volt, hogy a szülők támogatóan mellettünk voltak, és több mint 50-en sétáltunk vissza. 9-kor indultunk el a Petőfi utcából, és az erdőn keresztül éjfélre értünk be Calvin téri templomhoz. Hatalmas élményekben volt részünk. Én azt gondolom, hogy a gyerekek egy-egy élményét hadd osszák meg egymással, úgyhogy hallgassuk ezt, hogy ők mit mondanak róla.
2: Nekem az volt a legjobb, hogy mikor sétáltunk, tiszta szorosak lettünk, hogy ráragadt a cipőnkre a sár.
3: Nekem az volt a legjobb, amikor csillagnézés volt este a sötétben.
4: Nekem az volt a legjobb, amikor belement a sár a fülembe, és leesett a cipőm a sárban.
5: Nekem az volt a legjobb, hogy be tudtam világítani az erdőt.
6: Nekem az volt a legjobb,
5: legjobb, hogy mindenki lekapcsolta a villanyt, és úgy mentünk.
6: Nekem az volt a legjobb, hogy együtt voltunk és játszottunk.
7: Nekem az volt a legjobb, amikor fiúkkal énekeltünk.
8: Nekem az volt a legjobb, amikor lekapcsoltuk mindannyian a villanyt, és úgy mentünk.
9: Nekem az volt a jó, amikor megálltunk csillagot nézni.
10: Nekem az volt a legjobb, amikor a kaszás ellen menekültünk.
11: Nekem az volt a legjobb, amikor leesett mindenki cipője.

0: 23 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrics reggel, és boldogságos névnapot ma Jolánnak és Vidinek. Így van, egy kicsit megcsúsztunk az imént. Na se baj, a Jolán írói névalkotás Dugonics Andrásnak, a Jolánka Etelkának leánya című regényében 1803-ban. Forrása a középkori magyar Jóleán név, a görög eredetű Jolanda Jolánta magyarításának is tekintették egy ideig. A Vid pedig a délszláv Guido magyar megfelelője, más magyarázat szerint a latin Vitus névből ered, jelentése pedig szíves, készséges. Sok-sok boldogságot akkor nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van az örömre. Zenélünk ajándéjelent, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: Ez az Antrics reggel.

0: Jó reggelt, 6:31-kor, ez az Antrics reggel, és lássuk, kik a mai nap, tehát június 15-e szülöttei. Például Foki Otto animációs film rendező, reklámgrafikus, Misi Mókus és az első TV Maci kitalálója. De aztán ma ünnepelett Lőrinc Elle László magyar író, szerintem mind olvastunk tőle már valamit életünk során, vagy Harsanyi Gábor Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas magyar színművész, érdemes művész és író, akitől találtam egy rövid kis hanganyagot a Tökös Csávó című film.
1: Nem láttátok erre felé Terence-t? Még egyszer megkérdezem, hol találhatom meg Terence-t? Tudod, nem hallok már jól, megsüketültem egy Santana koncerten 74-ben. Gyere ide, hogy jobban halljalak!
0: Jaj, igen, róla van szó. Vagy O'Shea Jackson, tehát Ice Cube, amerikai rapper, színész, illetve Oliver Kahn kapus, német válogatott kapus, a világ egyik valaha volt legjobb kapusa, szintén ma ünnepelhet, ahogy a Neil Patrick Harris négyszeres Primetime Emmy és Tony díjas amerikai színész, énekes és bűvész, hát Barney Stinson, az Így jártam anyátokkal című sorozatból, így már biztos, hogy beazonosította, róla van szó. Úgyhogy sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, aki ma ünnepel, zenélünk ajándékgyanánt, aztán pedig felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi almagyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
2: Ennyi volt a reklám!
7: Ez a Rádió Antrit.

0: Bay.
1: Happy hétfő reggelt, 6.39-kor, június 15-én, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogyan ígértem. 1752-ben e napon Benjamin Franklin végrehajtotta a híres sárkányos kísérletét Philadelphiában, melynek során sikeresen hozott létre szikrákat egy felhőből. A villámcsapás elektromos jelenségének felismerése vezette el végül a villámhárító feltalálásához. Egy kis izgalmas történettel kezdünk. 182 évvel ezelőtt Erkel Ferenc megnyerte a Kölcsey Ferenc himnuszának megzenésítésére hirdetett pályázatot, 107 évvel pedig elkezdődött az első megállás nélküli Atlanti-óceán feletti átrepülés, végül pedig 1986-ban megnyílt a Hungaroring, ahol idén is lesz majd a futam. Úgyhogy nagyjából ennyi, ami a múltat illeti, horoszkóppal folytatjuk, de előtte még zenélünk, maradjon velünk!
2: És a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antrics reggel, 10 perc múlva pedig 7 óra lesz, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. Az ikrek nehezen tudja kiverni a fejéből az egyik rég nem látott ismerősét, esetleg lehet, hogy szembe jött vele a neve, vagy a képe valahol, a kapcsolat valaha fontos volt, nincs mit veszíteni egy egyszerű, könnyed megkereséssel. A rák hajlamos lehet ma egy hirtelen jött stressz helyzetet egy indokolatlanul drága vásárlásra kompenzálni, mielőtt kifizetné azt az új ruhát, kérdezze meg magától, hogy tényleg erre van-e szüksége, vagy csak a pillanatnyi feszültséget akarja oldani. Ha azt érzi az oroszlán, hogy a párkapcsolatában mindig ő szervez, ő hozza fel a dolgokat, vagy intézi a teendőket, valószínűleg az egyensúly csúszott el valamennyit. Ez nem dráma, és nem is feltétlenül a másik fél hibája, sokszor csak észre kell venni a problémát, és szóvá tenni azt. A szűznek nem kell bűntudatot éreznie, ha valamit csak azért csinál, hogy jól érezze magát. Legyen az egy drágább, de finom kávé, egy szép cipő megvásárlása, esetleg egy olyan program befizetése, amivel régóta szemezett már. Nem kell elszámolnia azzal, hogy törődik önmagával. A mérleg egy baráti konfliktus kellős közepén találja magát, és szokásaihoz híven kétségbe esetten próbál mindkét félnek megfelelni. Most az egyszer ne akarja eljátszani a békebíró szerepét, mert a végén ön fog a legrosszabbul kijönni a helyzetből. Ezúttal maradjon semleges. A Skorpió hajlamos azt hinni, hogy ha nem ő csinál meg egy feladatot az elejétől a végéig, akkor az biztosan rossz lesz. Engedje el azt a kontrollmániát és merjen ma végre delegálni, különben estére teljesen ki fog merülni. Higgye el, a kollégái is képesek megoldani a problémákat. No, hát akkor így készüljön mára, a nyilassal folytatjuk, ha minden igaz, de előtte még zenélünk, maradjon velünk.
1: Ez az Antrics reggel,

0: 5 perc múlva 7 óra lesz, június 15-én hétfőn, folytassuk gyorsan a horoszkópot. Ugye ott hagytuk abba, hogy a Skorpió, igen. Szóval a nyilas ma csalódott lehet, mert valaki, akire felnézett és talán túlságosan is sokra tartott, olyat tesz vagy mond, amiből kiderül, ő is csak egy ember gyarló vágyakkal. Ne legyen emiatt zaklatott, hiszen valójában ön volt az, aki rózsaszínű szemüvegben tekintett eddig rá. A Bak egy barátja vagy barátnője újra és újra ugyanazzal az üggyel találja meg, és lehet, hogy ma hatodjára is végig kell hallgatnia a szerelmi drámáját. Bár fontos az empátia, a saját mentális egészségét is védenie kell a toxikus panaszáradattól. Jelezzen neki kedvese, hogy most csak egy 10 perce van beszélgetni, és terelje el a témát. Egy kurzus, egy hobbi vagy egy sport már régóta mozgatja a vízöntő fantáziáját, ám arra eddig nem sikerült rávennie magát, hogy bele is kezdjen. Nem a legjobb az időzítés, de adódik a kérdés, hogy mikor lesz az? Mindig az első lépést a legnehezebb megtenni, ez a nap pedig tökéletes erre. A halak naptára percre pontosan be van táblázva, és szinte bűntudata van, ha csak 5 percre is megáll pihenni. Egy gépezet sem működik a végtelenségig karbantartás nélkül, és ez a testre is igaz. Töröljön ki egy nem létfontosságú programot a mai teendői közül. A kosma könnyen azt hiheti, hogy összeesküdött ellene a világ, és mindenki a bukását várja. Ennél távolabb azonban nem is állhat a valóságtól. Nem minden kellemetlen visszajelzés ellenséges eredetű. Néha a legkényelmetlenebb kritika viszi a legtöbbet előre. Itt az új hét, a Bika motivációja azonban a kanyarban sincs. Érdemes már most a hétvégére koncentrálnia, nem kell grandiózus programot szervezni, de egy kis előretekintés segíthet abban, hogy legyen valami, amire számíthat a hét hátralévő részében. Na hát így készüljön akkor mára, jó szerencsét, óránk végéhez érkezünk lassacskán, ami azt jelenti, hogy érkezik Sasi és a napi ötös tagjai is, akiktől már akiktől ma a régi kérdésre várjuk a választ, vajon a horgások, vagy pedig len a hal kevés. Meglátjuk, mit gondolnak erről, de csak a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében 2 korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
5: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
4: Ergonom munkavédelmi szolgáltatás. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
6: www.ergonom.hu.
7: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Euro Repair.hu.
8: Várja Önt a Kuleotek autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Megjelent a rendelet az iparűzési adó többletről, 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok júniusban, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Sem Budapestnek, sem a megyei jogú városoknak nem kell befizetni az iparűzési adó többletet idén. A napokban jelent meg a rendelet az idén június 30-áig fizetendő iparűzési adó többletről. Az intézkedés jóval kevesebb pénzt von el idén a településekről, mint egy évvel korábban. Míg a fővárosnak tavaly még 3,7 milliárd forint adóbevételről kellett lemondani, idén 0 forintról. Ugyanígy nem kell fizetnie egyetlen budapesti kerületnek és a megyei jogú városoknak sem. A pénzügyminisztérium összesen 202 településnek írt elő befizetési kötelezettséget. A legtöbbet idén Kazincbarcikának kell fizetnie 787 millió forintot. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. A júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővülhetnek a hazai megújuló kapacitások. Gödöllőn lesz a V4 csúcs találkozó júniusban. A Grassalkovics kastélyban látják majd vendégül Robert Fico szlovák miniszterelnöket, Andrej Babis cseh kormányfőt és Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. Júniusban az Európai Tanács is ülésezik Brüsszelben, ez lesz az első alkalom, amelyen Magyar Péter képviseli majd Magyarországot a tanácsban. A vezetők foglalkoznak majd a versenyképességet és a globális gazdasági kihívásokat érintő kérdésekkel. Tárgyalnak az Európai Unió 2028-2034-es költségvetéséről, illetve Ukrajnáról és Iránról is. Mostantól nem csak a szűrést végző orvos, hanem a kezelő orvosok is hozzáférhetnek a szifilisz fertőzésekkel kapcsolatos adatokhoz. Míg 5-6 évvel ezelőtt évente 1-2 csecsemő született szifilisz fertőzötten, addig az utóbbi években évente több mint 10 csecsemő meghalt, és nagyon sok csecsemő súlyos állapotba került azért, mert a szülészorvos nem tudta előre, hogy az édesanyja szifilisszel fertőzött. Július 1-től drágább lesz a Temuról rendelni, a jövő hónaptól ugyanis Magyarországon is érvényesek lesznek az új uniós vámszabályok. Ez azt jelenti, hogy az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Változóan felhős napos időnk lesz ma, elszórtan főként a déli dunántúli tájakon alakulhat ki zápor, zivatar, valamint eleinte néhol északon számíthatunk futózáporokra. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati észak-nyugati szél, napközben 21-26 fokig melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Happy hétfő reggelt, ez az Antrit reggel, június 15-én 7 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok, és itt van már velünk Sasi.
6: Épp jó reggelt, szia, erre Happy-re nagyon szükségünk lesz, én úgy látom, Dávid.
0: Biztos is, jó reggelt.
6: Időjárás sem kedvez már nekünk, szerintem meg ez a hétfő reggel mind a kettőnk számára egy kicsit nehéz.
0: Nehézkesen indul, nem olyan
6: jó lesz a reggel, így
0: mert,
6: van.
0: Mert hogy hamarosan megkezdjük mai napi ötösünket, tudja azt a műsor elemünket, amiben 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arról érdeklődünk, hogy a horgások vagy a hal kevés, mindjárt kezdünk.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 7 óra múlt 9 perccel június 15-én hétfőn, ez az Antrit reggel, és akkor kezdjük meg mai napi ötösünket, ugyebár azt a műsorelemünket, amiben 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arról érdeklődünk, hogy a horgász sok vagy a hal kevés, ez a régi-régi kérdés. Kezdjük Anikóval.
1: Oké, rendben, mondom, hogy mit tudunk Anikóról. Anikó hangja sokak számára ismerős, leginkább gasztro témákban szólal meg a rádióban.
0: Na, hallgassuk akkor, mit gondol.
2: Hát sokan szeretnének ugyanarra a zsákmára rámozdulni, miközben a természet nem tud végtelenül csak adni. A mindennapokban is gyakran találkozok ezzel a helyzettel. Vannak időszakok, amikor több jelentkező, mint a tér, ahol kibontakozhatnánk. Ilyenkor egy kis türelemre, kis józanságra, rugalmasságra van szükség. Itt a horgászat világa azért is jó példa, mert megmutatja, hogy nem mindig a mennyiség számít. A vízpart csendje, a jelenlét élménye sokszor többet ad, mint maga a fogás. A természet ritmusa lassabb, mint az emberi vágyaknak a tempója, és ezt tiszteletben kell tartani. Itt a fenntartható gondolkodás és a felelősségteljes hozzáállás segít abban, hogy hosszú távon is legyen mit megőrizni. Én úgy látom, hogy a kérdés mögött lehet, hogy az egyensúly kérdése is állhat. Ha vigyázzunk a környezetünkre, és közben figyelünk egymásra is, akkor a kevés hal helyett inkább a közös élmény kerül előtérbe.
0: Szóval nem tudtuk meg.
1: Hát nem tudom, szerintem Anikó nem horgászik. Nagyon szépen elmondott mindent. Igen, mi gondolom, a női lélek inkább abban van, hogy természet közel vagyunk, kint vagyunk a szabad levegőn, picit ilyen mentálisan feltöltődünk. Azért megkérdeznék egy vérbeli horgász, bár te is az, hogy kíváncsi vagyok a tevél. Jó van, de most itt meséltél nekem dolgokat, azért ez már kicsit közelít azért. Tehát, hogy te máshogy látod szerintem. De majd meglátjuk a többieket, hogy mit mondanak.
0: Folytassuk is gyorsan Bandival.
1: Oké, Bandi számára ügygyermekes apaként fontos a család, az együtt töltött idő a gyermekeivel.
0: Na, hallgassuk.
3: Ezt lehet, hogy egy pesszimista horgász kérdezte, aki ment horgászni, és nem bízott abba, hogy nagyon szép halakat fog fogni, de nekem erről eszembe jutott, én egyáltalán nem horgászom, nekem ez a leülni, és ott maradni egy helyben a 2-3-5 percnél tovább, az fizikai fájdalom. De erről eszembe jutott a kevés hal sok a horgászról, hogy a csajok panaszkodnak, az ilyen 40 fölötti csajok, nagyon sokan panaszkodnak, hogy kevés a minőségi férfi. Én úgy látom, hogy nagyon sok jó csaj van, tehát nagyon sok minőségi hölgy van, és legalábbis ők mondják, kevés a hozzájuk való férfi. Tehát nem találnak. De én a fiatalokon is ezt látom, a fiatal lányok is panaszkodtak, amikor még a gimibe tanítottam, ők is panaszkodtak, hogy nagyon kevés minőségi férfi van. Hát ugye a 2000-es évek elején, amikor Amerikában elkezdték nőiesíteni a férfiakat, szerintem ez ott kezdődött, és akkor ment a haj, meg az öltözködési stílus, és akkor ez így beette magát a lélekbe, és akkor így elcsajosodtak a fiúk szerintem, a férfiak sajnos. Úgyhogy nekem erről ez jutott eszembe.
0: Na.
1: Jól eltávolodtunk így a haltól, meg a horgászattól, meg a horgászoktól, így a minőségi. Hát igen, lehet egyébként ez is egy ilyen csalafinta kérdés, hogy ki mire gondol, nem?
0: A legjobb kérdés, a mai világban az ilyenek.
1: Sok mindenre lehet asszociálni egyébként, igen.
0: Így van, na hát köszönjük Anikónak és Bandinak, Bélával folytatjuk majd, előbb zenélünk, maradjon velünk.
4: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 7 óra múlt 20 perccel, június 15-én hétfőn, ez az Antrics reggel, és akkor folytassuk mai napi ötösünket. Ketten már megosztották velünk, hogy mit gondolnak arról a kérdésről, hogy a horgász sok vagy a hal kevés. Folytassuk gyorsan Bélával.
1: Mondom is, mit tudunk Béláról. Béla a rajzfilmek világában érzi igazán otthon magát, de a karikatúra is nagyon közel áll hozzá.
0: No, hallgassuk.
2: Hú, hát ez nem könnyű kérdés, mert igazából nem tudom pontosan, hogy mire vonatkozik. Szerintem tág értelmezhetőséget ad az embernek. Feltételezem, hogy ez a híres grönlandi mondásnak, hogy sok az eszkimó és kevés a fóka, a magyar verziója, és ugye akkor használjuk, amikor mondjuk van valami éles versenyhelyzet, vagy hogy sokan ácsingoznak ugyanazért a dologért. Hát nem tudom, mivel nem kérdeztetek konkrétan rá valamire, hogy most ebben az esetben sok az eszkimó, kevés a fóka, illetve fordítva, vagy nem fordítva, hanem hogy sok a pecás és kevés a hal. Én azt gondolom, hogy ez szituáció függő. Vannak olyan helyzetek, amikor azt lehet mondani, hogy tényleg túl sok a horgász, és kevés a hal, vagy hogy van, amikor szerintem van olyan is egyébként, amikor kevés a hal is, meg kevés a horgász is, és szép lassan leszokunk a pecázásról. Most én tudnék mondani konkrét esetet mondjuk az én szakmámban, ugye, ami szintén egy picit kihaló félben van, tehát ez a karikatúra, ugye szűnnek meg nyomtatott lapok, és egyébként meg karikaturistából lenne azért elég, nem azt mondom, hogy túl sok van, de lenne. Én azt lehetne mondani, hogy sok a horgász, de kevés a hal, ugye a horgász, mint a karikaturista, a hal, meg mondjuk a megjelenés lehetőség, de igazándiból most erre is azt tudom mondani, erre a konkrét esetre, hogy mind a kettőből most már egyre kevesebb van. Ugye az ember nem megy már karikaturistának, hogyha nincs lehetőség rá, hogy kifogja azt a bizonyos halat a nyomtatott sajtónak a tárgyasult formájában. Úgyhogy ez lenne erre a válaszom.
0: Na.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, de mindenki azt beszél, és azt mond róla, amit akar, meg ami az eszébe jut, meg úgy értelmezi, hogy akarja, úgyhogy azt gondoltam, hogy egy ilyen kis egyszerű kérdés, ez mondom, úristen, mit fognak mondani majd itt a tagok, és látod, hogy mindenki teljesen másképp értelmezi. De ez a jó, amit mondtál te is egyébként, hogy sokfélék vagyunk, sokfélét gondolunk.
0: Ennyi.
1: Egy kérdésről is akár.
0: Na hát a folytatásban kiderül, hogy Vali és Norbi mit gondolnak erről, de csak a dalok után.
3: Ez az Antrit reggel. Kezdjön a

0: Fél nyolc lesz nagyon mindjárt ez az Antrics reggel, június 15-én hétfőn elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához, hárman már megosztották velünk, hogy a hal sok, vagy nem, a horgás sok, vagy a hal kevés.
1: A kevés, mert te is megzavarodsz, látod? Nagyon jó kérdés ez.
0: Ugye?
1: Folytassuk gyorsan. Nem tudom, kik találta ki.
0: Hát.
1: Jó, oké, mehetünk.
0: Szóval, hogy folytassuk Valival.
1: Oké, Valiról mit lehet tudni? Álma, hogy víz mellett éljen, és egész nap mezitláb mászkálhasson.
0: Na, hallgassuk.
2: Hát ugye elsőre horgászat kapcsán azt mondanám, hogy sok a horgász, aztán így elgondolkodva ezek ilyen embertípusokat akarnának jelölni, vagy legalábbis így érzek rá, úgyhogy akkor kevés a normális ember a mai világban.
1: Na, hát ez is egy érdekes válasz volt egyébként. Jó lenne tényleg egy horgásszal beszélgetnünk, hogy mik a tapasztalatok, hogy ő mit lát, meg hogy lát. Én gyerekként egyébként annak idén egyszer-kétszer apámat elkísértem, de ilyen kötelező jelleggel szörnyű volt. Igen. Különleg egy gyereket, aki örök mozgós állandóan jött, mert gondolod, hogy leültetni oda a fűben. Egyébként is a bogaraktól meg mindentől írtoztam, ezt mondtam is itt neked. Na mindegy, jó van.
0: Hát le lehet ott rohangálni a vízparton.
1: Hát de csömbbe kellett lenni, hát csömbbe rohangálni, ez elég érdekes. Igen.
0: Simán lehet.
1: Ja.
0: No, köszönjük Valinak is, végül de nem utolsó sorban Norbi következik.
1: Oké, Norbi igazi virtuóz, zongorázik, gitározik és hegedül is, bár nem egyszerre csinálja azt a hármat.
0: Na, hallgassuk őt is.
3: Rendezvények szervezésével is foglalkozom 1998 óta, most már 28 éve. Amit látok a rendezvény szervezésben, a sok a horgász, kevés a hal, hogy rengeteg árus lett az elmúlt időszakban, rengeteg lett a kürtös kalácsos, a minifánkos, a cukorka árus. A rendezvényeknek viszont a létszáma, az gyakorlatilag vendéglétszáma rohamosan csökken. Nyilván tisztelet egy-két nagyon-nagyon komoly rendezvénynek, tehát tisztelet a kivételnek, de azt gondolom, hogy itt ugrásszerűen, itt hatványozottan megugrott ezeknek az árusoknak a létszáma.
0: Megint egy
1: aspektus. Szóval sem jutok. A tó, a horgászat, a halakhoz, a rendezvényszervezés, végül is ez is társulhat akár.
0: Hát hogy
1: lehet tópart mellett is rendezvényeket például szervezni egyértelműen.
0: Az is lehet. Hát igen, ez benne ez a kérdés, ugye, hogy a horgász az most akkor mit akar megtestesíteni, ugye?
1: Így.
0: Valahol az árust, valahol a karikaturistát.
1: Igen, valahol az embereket, valahol az a kapcsolatokat.
0: Bármit is
1: ez
0: lehet.
1: Bármit is, igen. Bármit is mondjon most ez a mondat itt nekünk, vagy ez a kérdés. Ez a öt ember teljesen máshogy reagálta le.
0: Hát ez a jó, nem?
1: Mert engem elolvastam a kérdést, mondom, te atya, úr, isten, itt milyen válaszok fognak születni? Hát mit lehet erre válaszolni? Hát, aki egyáltalán nem horgászik, köze nincs az egészhez, tehát véleményt sem tud formálni, de hát mindenki túlgondolta, vagy átgondolta, vagy...
0: Így van, szabad asszociáció, megadtuk a lehetőséget, igen. És meg is tették a napi ötös tagjai, köszönjük a közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy fülelje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
5: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
6: Bali! Hozd már a földnedves beton!
7: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
6: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
7: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon! Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
6: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
7: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
8: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
9: Figyelem, Tolna vármegye. Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal. Rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
10: Mind a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
4: Ennyi volt a reklám.
11: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
4: Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfokkal, úgyhogy gyorsan mondom is. Az 51-es főúton a Baja déli részén a 159-es és a 162-es kilométer között kábeleket telepítenek. Útszűkület időszakosan félpályás lezárás zavarja a forgalmat. A 61-es főúton Pincei közelében a 43-as kilométernél vízvezetéket javítanak, a fél útpályát felbontották. Aztán, hogyha a térképre pillantok, akkor azt látom, hogy Várdombnál, Várdomb alsónál a összekötő úton továbbra is útkarbantartási munkák miatt félpályás lezárás van érvényben. Bátaszéken, tehát az 56-oson a 22-es kilométernél szintén építési munkák útszűkületet okoznak. Ezen kívül elméletileg szabad a pálya minden felé, bár hogyha jobban rápillantok, akkor kaszálnak a 6-oson a 123-as és a 140-es kilométerek között. Ott is útszűkület van érvényben. Itt a városban, hogyha minden igaz, akkor a buszpályaudvar környékén kell kisebb dugóra készülni, illetve a piac térnél van valamiféle fennakadás, elméletileg a többi útszakaszon szabad a haladás. Hogyha lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 74-444-444-en, ossza meg velünk, hogy megosztassuk másokkal, vezessen óvatosan, körültekintően. Jó utat kívánunk!
4: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Happy hétfő reggelt, 3:48 múlt el június 15-én hétfőn, ez az Antrit reggel, és akkor térjünk rá az időjárásunkra,
1: Sosi. Gyönyörű szép reggel időben. Hétfőn a front mögött változóan felhős napos időben lesz részünk, és helyenként futó zápor eső még kialakulhat. Időnként élénk lehet a nyugati északnyugati szél. Hajnalban 15 fok körüli minimumokra számíthatunk, majd napközben 18 fokra van kilátás a térségben. Izzadni nem fogunk szerintem.
0: Az egyszer biztos. Arra érdemes odafigyelni, hogy sárga figyelmeztetés van zivatar miatt, ami azt jelenti, hogy most egyelőre dél és délután 3 közé írják, hogy érkezik majd a zivatar mindenféle jósággal.
1: Bízunk benne, hogy talán most már jég azért nem lesz, mint tegnap, mert
0: reméljük,
1: ez szörnyű volt. Igen.
0: Reméljük, hogy a pörbölyt szegényt elverte elég erősen a jég. Itt Szekszáron elvileg nem...
1: Volt jég egyébként, igen, én pont akkor sikerült hazaérek a Balatonról, és itt telibe kapott a város határánál, úgyhogy hál' Istennek szerencsés voltam, mert találkoztam egy kedves barátommal, és akkor hozzá tudtam úgymond menekülni, hogy megvártuk, míg jég elmúlik. Egyébként azt hittem, hogy szivárvány lesz, nem tudom, hogy volt-e, de nagyon vártam, hogy szépen kisütött a nap, elmentek a viharfelők, aztán újra jöttek, láttam Kakasnál egyébként, ugye néztük most a videókat, de atyaisten, úgyhogy volt szerintem itt mindenhol minden. De hát elvileg remélem, hogy ez most a talajnak, meg a természetnek, meg a mezőgazdaságnak jót tett.
0: Annak lehet, hogy jót tett, nekünk nem biztos, hogy
1: hát,
0: jót tett.
1: Nem tudom, hogy volt-e egyébként valamilyen fronthatás.
0: Biztos, hogy volt.
1: Valószínűleg.
0: De most már elméletileg megszűnik a hidegfronti hatás, de a fokozottan érzékenyek körében még előfordulhat fejfájás, migrén és vérnyomás, ingadozás szintén. Úgyhogy igazából ennyit lehet csak elmondani a mai napról. Zivatar lesz, úgyhogy a divattippünk elengedhetetlen.
1: Mondtam, hogy most szemüveget nem kell.
0: Azt napszemüveg nem kell.
1: Bár nálam az mindig van, de szoktuk Levivel is mindig, igen, de esernyő mindenképpen.
0: Az kelleni fog, emellé egy ilyen tavaszias öltözet dukál. Talán így készüljön, tehát, hogyha kimegyezkedik a nagyvilágba, zenélünk, aztán pedig összekezzük az óránkat, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 4 perc múlva, 8 óra lesz június 15-én, hétfőn, ez az Antrit reggel. Összegezzük, hogy mi is történt az elmúlt nagyjából 50 percben. A napjöttős tagjait kérdeztük arról, hogy a horgász sok vagy a hal kevés.
1: Uh-huh. Ez egy egyszerű kérdésnek tűnik, mert majdnem egy ilyen eldöntendő kérdésnek egyébként. Uh-huh. Nem, igen vagy nem?
0: Igen.
1: És 5 ember teljesen ötféleképpen próbálta ezt megmagyarázni, vagy elmondani, vagy ő mit gondol erről az egészről. Itt én is elkezdtem tényleg így gondolkodni, hogy ennyi mindenre rá lehet így vetíteni egyébként ezt a kérdést.
0: Uh-huh. És mit
1: akár jutottál? Egy párka. Hát, hogy én nekem ez egy tök egyszerű kérdés lett volna, és tényleg azt mondtam volna, hogy nem tudom, vagy nem horgászom, és nem járok, és az ismeretségemben sincs egyébként, aki horgászni jár, és lenne valamilyen élménye, vagy mesélne róla, vagy tapasztalata. Tehát én tök egyszerűen megválaszoltam volna ezt az egészet, hogy így, hogy hallgattam őket már, hogy én is tényleg elgondolkodom, hogy akár nagyon jó dolog lehet mondjuk csak kimenni ugye egy partra, és ott elmélkedni, olvasni, amíg mondjuk a párunk horgászik, ha meg még olyan sikeres is, hogy fog valamit, akkor az közösen megsütni, hogy te is mondtad, vagy megrillezni, vagy elfogyasztani. De aztán valaki a párkapcsolatokra tért ki, ugye, hogy milyen típusú nők és férfiak vannak, tehát vagy valaki rendezvényszervezésben gondolkodott, ugye Norbi, hogy túl sok az árus, és kevés a megfelelő minőségi rendezvény. Tehát, hogy igen. Meg szerintem, hogy kiben milyen érzés van éppen, amikor ez a kérdés megtalálja, nem?
0: Egyértelmű. Tehát
1: ez hangulattól is, hogy mivel foglalkozol, az is nagyon fontos, milyen területen vagy.
0: Így ugye Béla mondta a karikatúrát, hogy
1: igen,
0: kevés
1: igen.
0: a felület, ahova lehet publikálni.
1: Lehet, így van.
0: Na hát, ha helyen voltak, annyiféle választ kaptunk, köszönjük a közreműködésüket, elengedjük őket, és felkészülünk mai jó hírek óránkra, hiszen hogyan is indulhatna jobban egy hét, mint csupa-csupa jó hírek.
1: És velünk.
0: Ja, hát meg velünk.
1: Ez a legjobb hír, nem?
0: Ja, Dávid? Nem tudom.
1: Na, szerintem. Remélem, hogy más is így gondolja.
0: Nem tudom, hogy kinek
1: a hallgatók,
0: jó hír, igen. A lényeg, hogy mi is itt vagyunk, úgyhogy jó hírekkel folytatjuk, de csak a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
5: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
7: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
8: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: A kormány meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét, fellélegezhetnek a babaváró és diák hitelesek, napról napra melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember 30-áig meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét a kormány. Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter szerint így azok, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződne a kivitelezés, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Vannak olyanok is, akiknél azért nem valósult meg a pályázatban foglalt fejlesztés, mert a kivitelező cserben hagyta őket. Ilyen esetben a befizetett előleget a magyar állam a kötelezettségeit nem teljesítő vállalkozásokon fogja behajtani, nem pedig a kedvezményezetteken. Diákhitel egy kamatstoppot vezet be a kormány. Magyar Péter miniszterelnök szerint az úgynevezett szabad felhasználású diákhitel egy kamata 9% fölé emelkedett az elmúlt években. A kormány döntést hozott a diákhitel kamatstoppjáról, azaz ezentúl nem mehet feljebb az említett kölcsönkamata, valamint utasítják a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálják meg az ügyet és haladéktalanul járjanak el, hogy a jövőben csökkenhessen ez a kamat. Változások a babaváró hitelben is. A kormány kiterjeszti a hitel moratórium idejét, valamint társadalmi egyeztetésre bocsátja a hitellel kapcsolatos egyéb körülményeket, amire a jelenlegi szabályozás nem tér ki. Úton útfélen rendőrökkel találkozhatunk a héten. Országos közúti ellenőrzést tartanak az egyenruhások mától vasárnapig. Kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Ezért az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken reggel 9 órától 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Hiába próbálta meg eltitkolni a bevételét két népszerű TikToker, mivel nem fizettek adót, lecsapott rájuk a NAV. A két közösségi médiában jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó YouTube-on és TikTokon szerzett bevételét vizsgálta az adóhivatal. Az egyikük összesen több mint 17 millió forintot, a másik pedig 8 millió forintot keresett a platformokon futó videóik nézettségével. Mindketten adószám nélkül tevékenykedtek, ráadásul megtévesztésként a bevételeik egy részét kiskorú gyermekeik bankszámláira utaltatták. Nem kifizetődő a bevételeket eltitkolni, hiszen később pótlólag meg kell fizetni az SZIA-t és a SZOCHO-t is. Új vámszabályok lépnek életbe, drágulnak a TEMUS és sejnes rendelések. Július 1-től az Európai Unión kívülről érkező 150 euró alatti értékű online rendelések után vámot kell fizetni, termékkategóriánként 3 eurót. Ha egy vásárló például egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel egy csomagban, akkor összesen 9 euró vámot kell fizetnie. Ha viszont ugyanabból a termékből, például 3 azonos pólóból áll a küldemény, akkor a vám összege 3 euró marad.
3: Rádió Antrit időjárás.
9: Ma is kettősség jellemzi az időjárásunkat, délen akár egész nap borús esős idő lehet, míg északon sok napsütés valószínű a gomoly felhők mellett. 17 és 26 fok között mozog majd a hőmérséklet, a tartósan felhős délen lesz hűvösebb. Holnap a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés kelt gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, 26-27 fok lesz napközben.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
0: Happy hétfő reggelt, ez az Antrit reggel, június 15-én 8 óra múlt, már továbbra is Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk Sasi.
1: Reggelt, szia.
0: És akkor hamarosan
1: megvan.
0: Megjött.
1: Talán jó, oké, köszönöm.
0: És akkor hamarosan megkezdjük mai jó hírek óránkat, hiszen hogyan is indulhatna jobban egy hét, mint csupa-csupa jó hírrel. Készültünk, mindjárt kezdünk.
3: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: ez az Antrit reggel, 4.9-kor, június 15-én hétfőn, és hát akkor kezdjük meg jó hírek óránkat, ami hát azért is van, hogy hogyan is indulhatna jobban egy hét, mint csupa-csupa jó hír.
1: Kíváncsi vagyok, hogy mit találtál.
0: Hát még reggel mondtam már, hogy például a japán szurkolók a világbajnokságon ismét bebizonyosították, hogy mennyire odafigyelnek a rendre, mert hogy összetakarítottak maguk
1: egyébként után. A japánok egyébként is egy ilyen rend szerető emberek, meg nagyon szabálykövető emberek, úgyhogy szerintem nekünk ez sokszor inkább kivitelezhetetlen, amit ők csinálnak, nem? Mondjuk én is ilyen vagyok, tehát nekem ez nem fura, de hogyha egy nagyban nézzük, mondjuk akár egy város életében, vagy egy ország életében, szerintem ez nagyon jó követendő példa lenne, de szerintem ezt mi nem tudjuk.
0: Hát most az, hogy összeszedjük a szemetet maguk
1: alapvetőleg után, mindenkinek ez kellene, a sajátját magát, már igen, kellene. Csak hát nézz körbe itt is az utakon, ja, a városban.
0: Nem annyira működik, de a japánok megmutatták, hogy még egy foci stadionban is ünneplés után is meg lehet ezt tenni.
1: Igen,
0: és
1: igen.
0: Minden világversenyen megmutatják. Aztán egy újabb hír, maradunk Ázsiában, de átmegyünk Kínába, mert az elektromos járművek 260 ezer korai halál esetet akadályoztak meg Kínában, írja a cikk. Az elektromos járművek gyors elterjedése Kínában a légszennyezés jelentős csökkenéséhez vezetett, eddig mintegy 260 ezer korai halál esetet megakadályozva. Ez derül ki legalábbis a Nature folyóiratban megjelent új tanulmányból. A tanulmány megállapítja, hogy az elektromos járművek gyors elterjedésének köszönhetően a szénmonoxid szint átlagosan több mint 30%-kal csökkent a kínai városokban. Hozzáteszi, hogy a finom részecskék szintje körülbelül 32%-kal csökkent.
1: Akartam kérdezni egy tanulmány, de akkor igen, mondtad, hogy tanulmány. Egy tanulmány, nem tudom hány évre visszamenőleg mondjuk kutatták ezt, vagy voltak az eredmények. Hát meg ugye megint más léptékű, ugye Japán, meg más Magyarország. Hogy elcsodálkoztam, hogy mondom, hogyan lehetett mondom akkor, hogy emberi életeket, ugye, hogy aha, nálunk meg nem az, hogy segítjük, hanem inkább elütjük az embereket, és meghalnak, és balesetet szenvednek. Tehát megint van mit tanulnunk ebben is, ugye?
0: Csak most Kínától.
1: Igen, most Kínától.
0: Mindkét szennyező anyag egyébként számos halálos egészségügyi problémához kapcsolódik, többek között tüdőrákhoz és a szív- és érrendszeri betegségekhez. A tanulmány becslése szerint a szennyezés drámai csökkenése megakadályozott körülbelül már 262 ezer korai halálesetet és 75 ezer összesített halálesetet. Úgyhogy igen.
1: Szép számok.
0: Példa lehet. Kína ugye a világ vezető elektromos járműgyártója. Az országban tavaly eladott autók körülbelül fele elektromos volt, ugyanakkor a szennyezéssel összefüggő halálesetek körülbelül egynegyede is Kínára jut, de ez talán nem sokáig lesz már.
1: Nem tudom, nem akarok így negatív lenni, tényleg meg ilyen rossz tapasztalatokról beszélni, de hogy hallunk mindig olyan jó dolgokat, hogy más országok mennyire jól tudnak bizonyos helyzeteket kiaknázni, vagy kiélvezni, vagy megélni, és nálunk magyarok próbáljuk követni, de nálunk, hogy ez mindig rosszul sül el, nem? Vagy valahogy olyan a negatívba megy át, vagy valahogy mi nem tudjuk ezt jól hasznosítani, vagy jól használni, vagy jól felmérni. Mint igen, vagy olyan fura az egész, igen, hogy ezt miért nem lehet. Mert ez egy tök jó dolog egyébként, de hát én is azt mondom, hogy reggel, mikor megyek a munkába, szabályosan félve megyek, és állandóan figyelek, érted, hogy mikor, hol jelenik meg ez az elektromos kis motor, meg ez, hogy járdán közlekedni, és úgy suhan el mellettem, hogy tényleg ugrok egyet szinte, mert annyira meg tudok ijedni, mert az ember így a gondolataival el van reggel, készül a napjára, a munkájára, tehát hogy én nem tudom, hogy ezt miért nem lehet jól szabályozni.
0: Hát talán majd a jövőben.
1: Bár ez nem csak a szabályoktól függ, szerintem a neveltetéstől is, meg a hozzáállásunktól is, mint legtöbb minden.
0: Így van. Na hát ez egy jó hír. Reméljük, hogy a világon egyre több lesz majd ebből. Vagy a hasonló hírekből. Az Egyesült Királyságba utazunk majd innen.
1: Jó.
0: De addig zenélünk, és várjuk az ön jó hírét is, hogyha történt önnel valami jó a hétvégén, amit szívesen megosztana, akkor mi pedig szívesen fogadjuk. Úgyhogy 74-444-444.
2: A Rock FM-ei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 3 perc múlva 8:30 lesz június 15-én hétfőn, ez az Antrit reggel, és akkor folytassuk mai jó hírek óránkat, hiszen hogyan is indulhatna jobban egy hét, mint csupa-csupa jó hírrel, és most nem csak mi mondjuk a jó híreket, mert volt egy telefonálónk.
1: Hallgassuk.
0: Hallgassuk.
2: Vagyok is a jó hírekhez szeretnék hozzászólni egy-két dolgot.
0: Hallgatjuk.
2: Túléltük ezt a viharos hétvégét, ez már egy jó hír, én szerintem. Nem történt semmi nagy probléma. A másik pedig az, hogy ma van a nagynénémnek a névnapja, Jolánka, és rendszeres hallgatója az Antritnak, és az éteren keresztül is szeretnék neki nagyon boldog névnapot kívánok. 11-én volt a szülinapja, most meg a névnapja. Na.
1: De jó, akkor mi is köszöntjük.
2: Az egyik kedves kollégám, aki az is őrült Antrit rajongó, annak is kívánok szép napot.
1: Nagyon szépen hívják. Köszönjük.
0: Szuper.
2: További szép napot.
1: Köszönjük, viszont kívánjuk mi is.
0: Na hát akkor
1: nem, mert még a kedves jobb lett egyébként, nem? Neked ugye köszöntjük akkor Jolit is, ugye Pálinkás Jolit is, Isten éltesse erőben, egészségben. Egy tapsot is kapik, egy gyurogás is kellett volna, kellek. De még a nap is majdnem kisütött egyébként, figyelted? Világosodott is közben.
0: Egészen szuper volt. Úgyhogy akkor köszönjük a telefont, hogyha van még jó hír, akkor szívesen fogadjuk.
1: Nekünk
0: úgyhogy...
1: milyen jó hírünk van egyébként így magánemberként?
0: Magánemberként.
1: Már amit el lehet mondani.
0: Itt vagyok.
1: Neked csodálatos heted volt múlt héten.
0: Igen,
1: azért vagyunk most együtt, ugye?
0: Igen, neked
1: ez is.
0: Is
1: egy jó, neked jó hír, hogy én vagyok?
0: Persze. Hogyne. Nekem jó hír, hogy itt vagyunk.
1: Na, örülök neki, így van egyébként, én is örülök, meg már olyan messzinek tűnik, hogy voltam, hogy annyira sok minden történt. Egyébként én is hétvégén barátoztam, pénteken csodás emberek között lehettem délután a nagy napjukat, megélhettem velük együtt, ez egy fantasztikus élmény volt és érzés volt, ami szerintem itt tovább visz, meg sok mindenben az ember ilyenkor elgondolkodik, hogy hitet és reményt ad, főleg itt a boldogságról, meg a szerelemről beszélek, hogy van remény. Utána a hétvége másik részében meg Balatonon voltam egy másik barátomnál, úgyhogy elég mozgalmas is volt tényleg, és csak a tegnap erre gyönyörű szép időre hazaértem, de örülök neki, hogy megúsztuk egyébként minden nagyobb baj nélkül, meg talán bízom benne, hogy sehol nem volt, tudom én, hogy ágak szakadtak volna le, vagy tetők, vagy cserepek mentek volna esetleg tönkre itt a nagy szélben, vagy a jégben. Nem okozott kárt ez a nagy eső, de hát erre meg szükségünk van, ezt mindig mondják, ugye a mezőgazdászok is.
0: Így van, úgyhogy vannak jó hírek, ilyen jó hírek, olyan jó hírek, továbbra is 74-444-444, ott várjuk őket.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám! Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
3: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
5: Halló!
6: Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Halló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74-410-187.
5: Halló! És a lóval mi lesz?
3: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit.

0: Ez az Antrics reggel, június 15-én hétfőn 8:39-kor folytatjuk jó hírek óránkat, mert hogyan is indulhatna jobban egy hét, mint csupa-csupa-csupa-csupa jó hírrel. És hát menjünk akkor az Egyesült Királyságba, hogy okay, ígértem még jó korábban, mert hogy egyre több gyermek élvezi az olvasást az Egyesült Királyságban. Egy új kutatás szerint csekély, de jelentős növekedés tapasztalható az olvasás és az olvasás élvezete terén az Egyesült Királyságban élő gyermekek körében. A Brit National Literacy Trust által több mint 125 ezer gyermek körében a végzett felmérésből kiderült, hogy 8 és 18 év közötti fiatalok több mint egyharmada szívesen olvas szabad idejében. Ez most 36%, tavaly 32%.
1: De ezt gondolom, volt, hogy könyvekről szól, tehát nem, hogy telefonon olvas valamit, vagy...
0: Hát valószínűleg könyvek.
1: Jó, igen, könyvekről.
0: Hm. Igen. Szóval, hogy... növekedést jelent, 2021 óta ez az első emelkedés, de még mindig messze elmarad a 16-os több mint 58%-os értéktől, ami azért elég durva.
1: Hát ebben is lenne még mit tanulnunk szerintem. Nem tudom, hogy ez kampány jellegű volt, vagy ez a felmérés alapján, vagy volt valami, akár versenynek is mondhatjuk, ugye, hogy nálunk is szoktak így iskolákban lenni, ugye, hogy ki gyerekek közül, ugye, hogy ki hány könyvet olvasál mondjuk, hát, hogy olvas ki nyáron. Ugye nyári szünetben igen is vannak ilyen feladatok.
0: Igen, igen, igen.
1: Hogy akkor olvassál, mit tudom én, két könyvet szabadon választott, nincsen most már kötelező, szerintem ezt teljesen le is venném a listáról. Tehát az, hogy a gyerekeknek ugyanazt a könyveket kell elolvasni, mint nekünk, vagy a szüleinknek kellett 50 évvel ezelőtt. Igen. Ezzel annyit már haladjunk a korral, hogy mindegy, hogy mit csak olvasson, szerintem itt ez a lényeg, nem?
0: Gondolom.
1: Nekem egy kolléganőmnek a nagyobbik lánya, fia falja a könyveket konkrétan, tehát én nem tudom, évente szerintem ilyen 20-30 könyvet simán elolvas. Hihetetlen. Tehát ugye ez nagyon fontos magában a szókincsnek a használatában is, a gondolkodásban is, a mentalitásban is, hozzáállásban. Tehát nagyon-nagyon fontos lenne. Sajnos nálam is egyébként ez van, hogy mindig így fel vannak sorakoztatva a könyvek, hogy mi az, amit majd szeretnék elolvasni, vagy ha megyek nyaralni, vagy pihenni, viszem magammal. Tehát mindig ilyen adhok jelleggel, tudod, gyorsan akkor most elolvasok egy-két éjszaka alatt egy könyvet, akkor megint kimarad egy-két hónap, akkor megint gyorsan egy másikat. Tehát erre is szerintem időt kellene szállni, akár naponta 5-10 percet is csak.
0: Hogyne.
1: Ezt is olvastam, nem? Hogy akár reggel, hogyha felkelsz, hogy akkor ne a telefont vegyük a kezünk ügyébe, hanem akkor vedd elő a könyvet, és akkor egy 5-10 oldalt olvas, épp elég annyi egyébként.
0: Hát csak egyébként erre is kitér.
1: Igen?
0: Erre is kitér ez a tanulmány felmérés, mert hogy a 8-18 évesek ötöde állította azt, hogy minden nap olvas, ami növekedés jelent a tavalyi 18,7%-hoz képest, ez most 20,3%-re emelkedett.
1: Igen, ez a napi rutinban, hogyha beéleszted, ugyanúgy, mint a vásárlást, az edzést, akár a nyelvtanulást is, nem kell itt most, nem tudom én, órákon keresztül a gyereket arra kényszeríteni, hogy olvasson, de egy, mit tudom én, tényleg egy 5-10-15 perc bőven elég ahhoz.
0: Így van, úgyhogy olvassunk mi is minél többet, meg a gyerkőcök is olvasanak minél többet, az ártani nem árthat.
1: Így van, így semmiféle van. Fantáziájukat is szerintem nagyon-nagyon befolyásolja a képzelő erejüket. Szerintem ez nagyon fontos gyerekkorban.
0: Hát meg azért picit ingerszegényebb ugye egy könyv, tehát ez a folyamatos impulzus, ami ér bennünket a minden napokban, minden percben.
1: Hát igen, ebben ez a nehéz, hogy leültetni a gyereket tényleg.
0: De hogyha ez hozzászokik, akkor azért az segíthet a fejlődésében minden szinten. Úgyhogy ez egy jó hír, hogy az Egyesült Királyságban több gyermek olvas, reméljük, hogy hazánkban
1: is.
0: Ez
1: lesz a legjobb hír, amikor majd azt fogod olvasni, hogy Magyarországon.
0: Igen, hát
1: majd fogunk körülni nagyon.
0: Meglátjuk, hogy lesz-e ilyen hír. Nem vagyok annyira bizakodó, ami azt illeti. No, de zenélünk, aztán pedig folytatjuk.
2: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 4 perc múlva lesz 9 óra, ez az Antrit reggel, június 15-ig.
1: Tart megint az időnk.
0: Várjál, a hangod lemaradt.
1: Megvan most?
0: Megvan.
1: Jó, megtaláltuk, hurrá. Ennek biztos örülnek sokan.
0: Elszaladt az idő, bizony, viszont volt még egy telefonunk a jó hírekhez, úgyhogy gyorsan hallgassuk. Jó reggelt, Rádió Antrit.
2: Elnézést, jó reggelt kívánok.
1: Jó reggelt.
0: Jó reggelt.
2: Hát én is reagálok akkor jó hírekre. Hát előttem lévő az úgy elmondta, nekem az, én is úgy kezdtem volna, hogy hát megúsztuk jég. Nem kaptunk jeget itt a faluba.
1: Na,
2: 6 mm esett nálunk, és a vízzel kapcsolatban visszamennek az előbbi műsorokhoz, mert én is horgász vagyok, nagyon ritkán járok be horgászni, mert nincs rá időm. Egyről nem beszéltek a horgászok. Hát sajnos már nem lesz víz, lassan a fürdő. Ezért meg kell horgászni. És akkor elmondok erre egy kis történetet, hogy voltam akkor is ilyen szárazság, 1962-63, itt a Holdunán kicsi volt a víz, gondoljatok, hogy kosárt szétvertük, hogy széttezétük, alját kiszedtük, és ilyen 8-10 éves gyerekek, képzeljétek el, te csekély vízben a halakat kosárra nyomóztunk, gyerekek, azt úgy fogdostuk a halat. Na lássátok, ilyen is volt. A jégelhárításról szeretnék beszélni. Hála Istennek, hogy ezt előhozzák, mert én mindig ellene voltam. Tehát én azt mondom, hogy akkor most kell csináljunk felhőt. Ne erre kellene ezek a fiatal, vagy ilyen mérnökök, vagy valami, ami majd most hideget nyomnak föl, és csinálnak egy mű esőt, igazából lehetne jég is. Nem véletlenül van az, hogy például itt a Gemenci erdő, hogy oda ér, ott fölnyomja a levegő a hideget is, több esetleg a csapadék, de már fákat is úgy kivágdosták erre faluban mindenhol, hogy sajnos ez. Tehát a jó hír, hogy foglalkoznak ezzel, és kell foglalkozni.
0: Na hát foglalkozni kell a jégkár mérsékléssel.
1: Hát meg sok minden mással is természetesen.
0: Sok minden mással is. Köszönjük a telefont, és neked is köszi, Sasi, hogy
1: hát köszönöm voltál. Szépen, hogy veled lehettem, meg a héten akkor együtt leszünk.
0: Így van, várunk
1: holnap. Holnap reggel találkozunk. Szép
0: szia,
1: napot kívánok. Szia!
0: A folytatásban pedig Zsiko Zoltán érkezik, a Sárkozy Bográcsos Fesztivál szervezője, akivel nyilvánvalóan a fesztiválról beszélünk, majd a hírek után kezdünk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
5: Figyelem! Tolna vármegye! Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. 2 nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótármér és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
6: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
7: Várja Önt a Coreotec autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
8: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Snackszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 883 83 51.
9: Csúcs technológia a Spiritben.
10: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az Ön egészségét és kényelmét szolgálják.
9: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon, az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az Ön egészsége.
11: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
12: Kivezetni a kamatstopot szeptember végével a kormány, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú személyi igazolványok. Melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember végével kivezetni a jelzálog hitelek kamatstopját a kormány. A kamatstopot még 2022. január 1-én vezette be az Orbán kormány, eredetileg fél évre, de aztán fél évente újra és újra meghosszabbították. Legutóbb áprilisban döntöttek róla, akkor már határozatlan időre meghosszabbítva. Az eredeti kamatstop 2,2%-a rögzítette a kamatszámítás referencia mutatóját, miközben a szerződéses referencia mutató most 6,5%, de a bevezetés óta járt már 16% fölött is. Kármán András pénzügyminiszter ugyanakkor arról írt, hogy a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium az érintetteknek külön személyre szabott értesítést nem küld a lejáratról, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük bármely kormányablakban. Lezárult a 2025-26-os tanév digitális országos kompetencia mérése, amelyen több mint 607 ezer diák vett részt. A tanulók előzetes eredményei minden vizsgált területen elérhetők a mérés hivatalos honlapján. A részletesen elemzett végleges iskolai és országos mutatókat az adatok teljes feldolgozását követően teszik majd közzé. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint mintegy 500 táborban már nem lehet helyet foglalni, ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. Ősi folyosókra bukkantak a diákok egy középiskola mélyén. A római iskolában évek óta keringtek különös történetek a tornaterem alatt húzódó rejtélyes helyiségekről, a diák legendák pedig most beigazolódni látszanak. A kutatók megállapították, hogy a tornaterem alatt egy fényűző, az időszámításunk szerinti második század közepén épült római lakóház, egy úgynevezett domus maradványai rejtőznek. Soha nem leszünk szomjasak egy új tervezésű kabátban. Amerikai kutatók egy speciális textíliát készítettek, ami képes kiszűrni a levegőből a vizet, így bárhová megyünk, benne lesz szívóvízünk. A kabát napi kevesebb, mint egy liter víz előállítására alkalmas.
11: Rádió Antrit időjárás.
12: Változóan felhős napos időnk lesz ma, elszórtan főként a déli dunántúli tájakon alakulhat ki zápor, zivatar, valamint eleinte néhol északon számíthatunk futózáporokra. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati észak-nyugati szél, napközben 21-26 fokig melegszik a levegő.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
11: Rádió Antrit FM 101.
0: Happy hétfő reggelt, ez az Antrit reggel, június 15-én 9 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok. A folytatásban pedig Zsiko Zoltán, a Sárközi Bográcsos Fesztivál szervezője érkezik, akivel nyilvánvalóan a fesztiválról beszélünk majd. Mindjárt kezdünk, tartson velünk!
11: Az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban indul.

0: Ez az Antrik reggel, 9 óra múlt 10-11 perccel június 15-én hétfőn is érkezett egy bejelentés, baleset történt Szekszáron a központban, ott valahol a posta környékén, ott tehát lassabb haladásra kell számolni és készülni, így induljon tehát útnak, és akkor fordulok vendégemhez, Zsiko Zoltánhoz, köszöntelek, jó reggelt!
1: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
0: Na hát mai témánk a Sárközi Bográcsos Fesztivál, amelynek szervezője vagy, és amely most kétnapos lesz. Ez hogy így alakul?
1: Igen, nagy örömünkre szolgál, hogy hamarosan eljön egy számunkra nagyon fontos dátum, hiszen június 26-án és 27-én szervezzük Alsónyéken a sárközi településeknek a közös nagy rendezvényét, kulturális fesztiválját, a Sárközi Bográcsos Fesztivált.
0: Uh-huh. És akkor kétnapos lesz, péntek-szombat. Mi indokolta, hogy kétnapos lett most ez?
1: Annyit mondanék így az előzményekről így gyorsan, hogy ugye tavaly nagy örömünkre szolgált az, hogy Decs adhatott otthont. Uh-huh. Mondhatom, hogy az ország egyik legszebb és legszínvonalasabb népművészeti nagy rendezvényének, ugye a hagyományos sárközi lakodalomnak, biztosan emlékszel rá, hiszen óriási nagy rendezvény volt, de alapvetően ezt kevesen tudják, hogy a sárközi lakodalomnak a helyszíne a tavaly egyébként Alsónyék lett volna. Uh-huh. Csak az 50 éves jubilómra tekintette, ugye az a döntés született itt a település vezetők között, hogy mégiscsak a Sárköz fővárosa Decs adhatna otthont ennek a nagy rendezvénynek, viszont mi akkor már kértük, mondhatom, hogy mi, hiszen én is alsónyéki és bátaszéki vagyok, tehát hogy mi már akkor mondtuk, hogy rendben van, mi hozzájárulunk, és persze nagy erőkkel és nagy örömmel támogatjuk, hogy Decsen legyen a sárközi lakodalom, de egyúttal már azt is tudtuk akkor, hogyha Decs megrendezi a sárközi lakodalmat, akkor értelemszerűen a következő évben Alsónyék ennek a szervezésnek a lehetőségétől, vagy a jogától elesik. Így jött már tavaly nyáron az az ötlet, polgármester úr a Molnár Istvánnal, hogy, és egyébként a település vezetők bevonásával, hogy rendben van, de akkor Alsónyéken is szeretnénk egy kisebb léptékű, kisebb volumenű, de egy nagyon komoly olyan rendezvényt, ahol a sárközi települések tudnak találkozni és össze tudnak jönni, és gyakorlatilag így jött a Sárközi Bográcsos Fesztiválnak az ötlete és így a megvalósítása.
0: Na hát szuper, egyébként minden évben jó szokott lenni ott ez a fesztivál, nem pont ez a fesztivál, de szokott lenni, ugye néhány éve voltam.
1: Egy kis falunap szokott lenni, egy kis volumenű falunap, de ez most egy teljesen más léptékű, teljesen más.
0: Na hát akkor kezdjünk is bele, június 26-án pénteken este kezdődik.
1: Igen, június 26-án pénteken, ez gyakorlatilag egy kicsit ilyen rockmaraton, és így a rock and roll jegyében, hiszen azért itt látjuk, meg tudjuk, hogy itt Tolna megyében azért nagy hagyománya van a rockzenei közönségnek, és azt talál, és Alsónyéken is, és a Sárközben is, hogyha nem tudom, mindenki kicsit visszaemlékszik a fiatal korára, akkor emlékezhetünk, hogy Őcsényben, vagy Decsen, vagy Bátaszéken, vagy itt akár Alsónyéken mekkora nagy rockbulik voltak, amik egy kicsit az elmúlt években talán mondhatjuk, hogy elmaradtak. Úgyhogy június 26-án pénteken 19 órakor Hevesi Tamás és zenekara fognak egy nagyszabású koncertet adni, és 20:30-tól pedig fél 9-től úgynevezett rocklegendák élő koncertet hallhatunk majd. Varga Miklós, Viki Dágyula, Rudán Zsó, Kalapács József, Odor Cynthia, és természetesen a Rudán Zsó Band is velünk lesz, úgyhogy tényleg mondhatom azt, hogy egy igazi nagy, hát ilyen történelmi rockzenei utazásra invitáljuk a kedves közönséget.
0: Nem nagyon kell bemutatni őket.
1: Azt hiszem, igen, én is úgy gondolom.
0: Igen.
1: És majd a rocklegendákat követően azt gondoltuk, hogy hát azért mégse ballagjon haza a násznép, hogy így fogalmazzak, és 22:30-tól pedig egy utcabállal készültünk a Veríték zenekar közreműködésével, úgyhogy a péntek az mondhatjuk, hogy erősre sikeredett. Bízunk benne, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzánk.
0: Reméljük. A szombat is hasonlóan erősnek tűnik, vagy ígérkezik, de azzal majd a dal után foglalkozunk, hogy maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Ez az Antrics reggel, 9-19-kor, június 15-én, hétfőn, és akkor folytatjuk beszélgetésünket Zsiko Zoltánnal, a Sárközi Bográcsos Fesztivál szervezőjével, ami két napos lesz, a pénteket átbeszéltük, hogy az inkább a rock and roll jegyében zajlik majd, a szombat pedig már, hát igazából korán, hát nem korán, de délelőttől már megindul.
1: Igen. Szombati nap az inkább a népművészetről, a sárközi kultúráról, a sárközi néptáncosokról fog szólni. Természetesen azért belecsempésztünk egy kis könnyű zenét is. 13.30-tól szombaton egy ünnepi, viseletes istentisztelettel fog indulni az Alsónyéki Református templomban a program. Így a sárközben élő emberekért és a sárközi falvakért és Tolna vármegyéért lesz egy ilyen ünnepi istentisztelet. Uh-huh. De természetesen közben már, bocsánat, hogy nem ezzel kezdtem, a Nyékihegyi kézműves és termelői piac veszi majd kezdetét. 11 órától gyakorlatilag egész estig, 20 óráig lesznek majd elérhetőek ezek a kézműves termékek. A Bárdos Viktor Jancsili barátunk közreműködésével. És az ünnepi istentiszteletet követően, ugye azzal kezdtem az elején, hogy a

0: nagyon szép pillanata és jelenete lesz ennek a rendezvénynek, és aztán pedig 14 óra 30-tól elstartol majd a főzőverseny. Itt a főzőversenyre szeretettel várunk minden érdeklődőt, van lehetőség még jelentkezni, sokan jelentkeztek már eddig, és az Alsónyéki Vadásztársaság és Molnár István polgármester úrnak van egy olyan felajánlása, hogy aki él a lehetőséggel, ők vathússal, 5 kiló vathússal hozzá tudnak járulni minden csapatnak a főzéséhez, és a főzőversenyt egyébként egy nagyon komoly zsűri fogja majd értékelni, úgyhogy szakmai elismerésben részesülhetnek azok a csapatok, akik a legjobbnak bizonyulnak, de természetesen nem kötelező részt venni a főzőversenynek a verseny részén, tehát lehet csak szimplán jó hangulatból,
1: csak úgy főzött
0: és csak úgy szeretetből is főzni. Uh-huh. És 15 órakor pedig Nótár Méri és zenekara fogják elindítani a színpadi programokat, aztán 16 órától a sárközi települések és a határon túli testvér településnek a produkcióit láthatják, majd ugye folklor műsor, illetve a sárköznek a táncos párját, a szakmai zsűri majd itt fogja megválasztani. Ugye a vendégeink lesznek az Alsónyéki Hagyományőrző Együttes, a Bátai Bokréta, valamint a Bátai Sárköz Néptánc Együttes, akkor a Decsi Csillagrózsa és a Decsi Gyöngyös Bokréta Hagyományőrző Együttes is velünk lesz. Őcsényből érkezik a Bogár István Hagyományőrző Együttes, Sárpilisről a Gerlice Madár Hagyományőrző Együttes, és Erdélyből Kézdi Szentlélekről velünk lesz majd a Perkő Néptánc Együttes, valamint Veszprém megyéből a Szentgáli Szűrös Tánc Együttes, őket a Csurgó Zenekar és a Pántlika Zenekar fogják majd kísérni. És 7 órától a néptáncos gálát követően majd Gáspár Laci ad egy fergeteges koncertet, aztán pedig jön majd az eredményhirdetés, jönnek majd a köszöntők, illetve a sárközi települések főzőversenyének az eredményhirdetése uh-huh. is itt lesz majd, illetve a sárköz táncos párja megválasztása is majd 19.30-kor, aztán pedig 20 órától egy hajnalig tartó, ha még a pénteki napon nem fáradtak el a vendégek, akkor 20 órától a Vagabund zenekarral hajnalig egy utcabált szervezünk, és 22 órától pedig egy tűzijátékkal fogjuk megkoronázni ezt az alsónyéki, illetve sárközi bogásos fesztivált.
1: Hát mozgalmas lesz az egyszerre biztos, hogyha valamiről lemaradt volna, akkor ne aggódjon, mert zenélünk, és aztán pedig összegezzük, hogy miről is szól, miről is van szó itt most, úgyhogy maradjon velünk.
2: A Magyar Fenszei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: perc múlva fél tíz lesz, június 15-én hétfőn. Ez az Antrit reggel, és folytatjuk beszélgetésünket Zsiko Zoltánnal, a Sárközi Bográcsos Fesztivál szervezőjével. Nyilvánvalóan a fesztiválról beszéltünk az elmúlt nagyjából 20 percben, úgyhogy ha lemaradt volna valamiről, akkor most megkérem Zolit, hogy összegezze röviden az eseményt.
1: Szeretettel köszöntök én is mindenkit, hogyha valaki most csatlakozna be a műsorba. Tehát nagy szeretettel és tisztelettel várunk mindenkit június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sárközi Bográcsos elnevezésű fesztiválra. Pénteken, tényleg csak így gyorsan végigszaladva, akkor így a programon pénteken 19 órától Hevesi Tamás zenekara, 20.30-tól Rocklegendák, Varga Miklós, Viki Dágyula, Rudán Joe, Kalapács József, Fodor Szintia és a Rudán Joe Band adnak egy felgeteges koncertet, aztán pedig egy hajnalig tartó utcabállal várunk mindenkit a Veríték zenekarra. Szombaton 13 óra 30 perc, ugye ünnepi viseletes istentisztelettel indítjuk majd a programot. Aztán 14 óra 30 perctől tűzgyújtás veszi kezdetét, a Bográcsos Fesztivál főzőversenyének a kezdete. Lesz 15 órától Nótár Méri, elindítja egy felgeteges koncerttel a színpadi programokat. Utána 16 órától a Sárközi településeknek a folklor műsorát láthatják és hallhatják. Alsónyék, Báta, Delcső, Öcsény, Sárpilis, valamint Erdélyből a Perkő néptáncegyüttes és Veszprém megyéből a Szentgáli Szűrös táncegyüttes is velünk lesznek, illetve a Csurgó zenekar és a Pántlika zenekar húzzák majd a talpalávalót. 19 órától Gáspár Laci fogja zárni majd gyakorlatilag ezt a színpadi blokkot zenekarával, aztán 20 órától pedig Utcabá, a Vagabond zenekarral, majd 22 órától tűzijáték, és természetesen 11 órától 8 óráig, tehát délelőtt 11-től 20 óráig Nyékihegyi kézműves és termelői piac is várja majd a kedves érdeklődőket, úgyhogy azt gondolom, hogy egy igazán sokszínű, felgeteges és jó hangulatú rendezvényel készülünk mindenkinek, bízunk benne, hogy az időjárás is hegyes lesz majd hozzánk, és főzőversenyre van még lehetőség jelentkezni. Nagy szeretettel és tisztelettel várunk mindenkit ezen a hétvégén a Sonyéken, a Sárközi Bográcsos Fesztiválra.
0: Hát unatkozni nem nagyon lehet, majd köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm a lehetőséget. Sziasztok!
0: Így van, tehát akkor remélem, hogy felvést a naptárba, 26 és 27-én lesz a Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken, a programokról pedig most Zsiko Zoltánt kérdeztem. A folytatásban pedig rátérünk még egyszer az időjárásunkra, mert hát van miről beszélni a kapcsán, úgyhogy maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
5: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
6: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
7: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
6: Ergonom munkavédelmi szolgálat. Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
8: www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám!
3: Ez az Antrit reggel!
2: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!

0: Happy hétfő reggelt, 9:46-kor június 15-én, hétfőn ez az Antrit reggel, és ahogy ígértem, vessünk még egy pillantást mai időjárásunkra, mert van miről beszélni, hiszen sárga figyelmeztetés van zivatar miatt, ami úgy dél környékén érkezik majd meg, ha minden igaz, és velünk marad délután 3-ig majd, úgyhogy ott tényleg minden lesz, mennydörgés, minden eső, stb., de már 10 órától készülni kell majd a csapadékra, úgyhogy nyilvánvalóan divat tippünk elengedhetetlen kelléke az esernyő, emellé pedig egy valamiféle tavaszi öltözet dukál, mert hogy azért olyan hideg nem lesz, 20-21 fok maximumunk lehet majd talán, és hát 4 órától feloszlik majd a felhőzet, és derült égbolttal találkozhatunk, míg be nem sötétedik. Úgyhogy ilyen lassan indulós időjárásunk van ma, de majd a végére belendül, holnap pedig aztán meg sem már egészen 27-28 fok melegünk is lehet, és egy felhőt sem látunk majd az égen, ha minden igaz. Ma még viszont fontos, hogy megszűnik a hidegfronti hatás, de a fokozottan érzékenyek körében még előfordulhat fejfájás, migrén, illetve vérnyomás, ingadozás, erre is érdemes odafigyelni, úgyhogy így készüljön, így kalkuláljon, hogyha kimerészkedik ma a nagyvilágba. Zenélünk, aztán pedig összegezzük a reggelünket, maradjon velünk!
1: Ez az Antrit reggel!

0: Kettő perc múlva, 10 óra lesz június 15-én hétfőn. Ez az Antriz reggel, nagyon röviden, gyorsan összegezzünk. A napjutás tagjait kérdeztük arról, hogy vajon a horgász sok, vagy pedig a hal kevés? Nem derült ki, mert mindenki máshogy értelmezte. Aztán csupa-csupa jó hírrel folytattuk, jó hírek óránkban. Végül pedig Zsiko Zoltán volt a vendégünk, a Sárközi Bográcsos Fesztivál szervezője, akivel nyilvánvalóan a fesztiválról beszéltünk majd. És most itt vagyunk a folytatásban, is jönnek a ma kedvencei, nem a tegnap slágerei Géci Adriennel, holnap reggel 6-tól ismét együtt, addig is kitartást és minden jót, Fekete Dávid vagyok. A viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Pali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Dob be hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow! Dobpepe! Hétfőked!
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait! Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap! Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: Meghosszabbítja a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány, néhány héten belül lejárnak a régi személyi igazolványok. Napról napra melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Meghosszabbítja november 1-ig a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány. A döntési folyamatot társadalmi egyeztetésre bocsátják. Köböl Anita kormány szóvivő arról beszél, a pénzügyminisztérium vállalja, hogy kidolgoz egy enyhébb feltételrendszert. Jelezte, a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. A párok 1/5-nél azonban nem teljesült a gyermekvállalás. Számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. Néhány héten belül lejárnak a régi személyi igazolványok. Augusztus 3-ától már nem érvényesek a régi típusú könyvformátumú határidő nélküli személyik. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak, így akinek ilyen igazolványuk van, azoknak személyesen kell új, elektronikus személyi igazolványt igényelniük valamelyik kormányablakban. Három általános iskola alakíthat ki a következő tanév kezdésére kreatív tanulási tereket. A Strabag Classroom programja egyenként bruttó 10 millió forint értékben támogatja a tantermek felújítását, átalakítását. Több mint 17 ezer szavazat érkezett, és a közönségszavazás alapján a Tápiószentmártoni Kubinyi Ágoston általános iskola, a Szőlősgyöröki Dél-Balatoni Gárdonyi Géza Evangélikus általános iskola és óvoda, és a Herceghalmi általános iskola és alapfokú művészeti iskola kap egyenként 10 millió forint támogatást. A Dulano Artlander szelet 240 g megnevezésű szalámi visszahívását kezdeményezte a Lidl esetleges kolibaktérium jelenléte miatt. Ez a fajta baktérium az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, akár vastagbélgyulladást okozhat. A visszahívásban azok a termékek érintettek, amelyek fogyaszthatóság ideje 2026. július 3-a. Arra kérik a vásárlókat, hogy a szalámit ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik üzletbe. A termék vételárát nyugta nélkül is visszatérítik. Szövetkárosodást, életveszélyes sérüléseket és vérzést is okozhat a gombelem lenyelése. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. A Helyimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe tavaly 777, idén júniusig pedig már 630 hasonló esetben kerültek be gyerekek. Amennyiben egy gyermek lenyel egy gombelemet, azonnal sürgősségi ellátásra van szükség, ahol röntgenvizsgálattal megállapítható, hol van az elem. Nem szabad megvárni, hogy a gyermek rosszul legyen, és a gyermekeknek ebben az esetben nem nem szabad enni vagy inni adni, meghánytatni, és ne várjuk otthon, hogy az elem távozik-e a széklettel.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: Ma is kettősség jellemzi az időjárásunkat, délen akár egész nap borús esős idő lehet, még északon sok napsütés valószínű a gomoly felhők mellett. 17 és 26 fok között mozog majd a hőmérséklet, a tartósan felhős délen lesz hűvösebb. Holnap a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés kelt gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, 26-27 fok lesz napközben.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit, FM 101.
10: Elmúlt 10 óra, híreken már túl is vagyunk, úgyhogy indulhat is a délelőtt. Szép hétfőt kívánok mindenkinek, remélem, hogy jól indult a hét, és bármi szerepel a mai tendő között, jusson idő egy kis mosolyra is.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. A következő napokban egyre inkább nyárias arcát mutatja az időjárás Tolna vármegyében. A hét elején még kellemes 24-26 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk Szekszárdon és környékén, azonban napról napra erősödik a felmelegedés. Holnap és holnap után már közel 30 fokig emelkedhet a hőmérséklet, csütörtöktől pedig megérkezik az év első igazi hőhulláma. A hétvégére a legmelegebb délutáni órákban akár 35-36 fokot is mérhetünk a vármegye több pontján. Bár a napsütés lesz a meghatározó, helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak, főként a délutáni és esti órákban. A szakemberek azt tanácsolják, hogy fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra, lehetőség szerint kerüljük a tűző napot délelőtt 11 és délután 3 óra között, és gondoskodjunk a kisgyermekek, idősek, valamint háziállatok megfelelő védelméről is. A mezőgazdaság számára ugyanakkor kedvező lehet a meleg időn, különösen ha a hét során elszottan érkező záporok is felfrissítik a talajt. Úgy tűnik tehát, hogy a nyár most már nem csak a naptárban, hanem az időjárásban is megérkezik Tolna vármegyébe.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Hogyha szeretnének egy igazán szórakoztató nyári estét eltölteni, akkor érdemes figyelni a Szexádi Színház kínálatát. Június 23-án este 7 órától ugyanis a Férjek a Slamasztikában című francia vígjáték érkezik a Babits Mihály Kulturális Központ színház termében. A történet középpontjában három testvér áll, akik egy házavat ünnepségen gyűlnek össze feleségeikkel együtt. A helyzet azonban gyorsan bonyolulttá válik, amikor az egyik asszony meghívja a férje titkárnőjét is a rendezvényre. A csinos fiatal nő érkezése valóságos pánikot okoz a férfiak körében, hiszen mindannyian ismerik őt valamilyen formában, miközben a feleségek többsége még semmit sem sejt. A darab a klasszikus francia bohózatok hangulatát idézi. Félreértések, titkolózások, váratlan helyzetek és sok humor várja a nézőket. Az előadás külön érdekesség, hogy olyan ismert művészek lépnek színpadra, mint Cseke Katinka, Várkonyi András, Nyerte Zsuzsa, vagy éppen Ábrahám Edith. A szervezők felnőtteknek ajánlják a produkciót. Az előadáshoz még előre is kellemes időtöltést, jó szórakozást kívánunk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Nyár, napsütés, Optic World! Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Psst, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben! Szexárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
3: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre akár 3 millió forintos kedvezménnyel 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
4: Nyitrai Autóház Kft. Szexárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szexárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Figyelem, Tolna vármegye! Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
0: Menüajánlatok a Rádió Antriton. A 100 söröző étterem mai kínálata, itt magyaros gombalevessel várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható rántott csirkecomb filé rizibizivel, vagy kérhető brassói apró pecsenye. A pizza ma mai kínálata, itt lencselevest ebédelhetünk, az A menü pedig leves plusz ananászos csirkeragú kukoricás rizssel, a B menü pedig leves plusz grízes tészta barack lekvárral. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt sert és gulyás levest ebédelhetünk borzas veknivel, a főételek közül pedig választható stíriai metélt vaníliasodóval, vagy kérhető burgonyás tészta, a C menü pedig rántott csirkemell, rizssel és salátával.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Következő előadó neve egyet jelent a 90-es évek európai tánczenei aranykorával. Egy német DJ és producer érkezik közénk, a külön slágerekkel robbant be a klubokban, amelyek a mai napig rendszeresen felcsendülnek a bulikban és a rádióban. Jön Szess!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Már is elrepült ez az óra, de nincs ok búcsúzkodni, hiszen hamarosan érkeznek a hírek. Ha éppen dolgoznak, kitartást kívánok a folytatáshoz, ha pedig úton vannak, vagy otthon intézik a napi teendőket, maradjanak velünk. A hírek után ismét találkozunk, és természetesen folytatjuk a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: A stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Minden, ami telekommunikáció.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mindaz önegészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
6: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
7: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
8: Már 4950 forinttól.
9: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizza ma. Nem csak pizza, nem csak ma.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
10: Szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása. Hamarosan közzéteszik az uniós források hazahozatalához szükséges helyreállítási tervet. Napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Legkorábban szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása, közölte a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, a tervek szerint október végéig elfogadhatják a törvényt a vagyonadóról, és 2027-től már beépülhet a költségvetésbe az ebből befolyó összeg, ami évente 300-600 milliárd forint. Ebből a pénzből fedeznék 2 millió ember SZIA csökkentését. Napokon belül benyújtja a kormány a vagyon visszaszerzési hivatalra vonatkozó törvényjavaslatot is. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és közszolgáltatásokra. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján 100-ával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. Átalakítja a finanszírozási rendszert és pályakezdő filmeseket segítő inkubátor programot hoz létre a kormány, közölte a kultúráért felelős államtitkár, miután egyeztetette a filmszakma képviselőivel. Nagy Ervin hozzátette, hamarosan kiírják a nyílt pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezetői pozíciójára, valamint a döntéshozó bizottságokban a szakmai szervezetek is helyet kapnak. Az államtitkár elmondta azt is, hogy tervezik a köztelevízió átalakítását, és létrehoznak egy V4-es koprodukciós alapot. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez. A régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. A városháza homlokzatára egy 25 harangból álló harangjáték került, amely délben 16 és 20 órakor szólal meg. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak.
2: Rádió Antrit időjárás.
10: Változóan felhős napos időnk lesz ma, elszórtan főként a déli dunántúli tájakon alakulhat ki zápor, zivatar, valamint eleinte néhol északon számíthatunk futózáporokra. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati észak-nyugati szél, napközben 21-26 fokig melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Ismét itt vagyunk a hírek után, és már közeledünk a délelőtt végéhez. Ígérem, hogy jó zenéből most sem lesz hiány, úgyhogy hangolódjunk együtt a hétfő folytatására. Szép napot kívánok mindenkinek!
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Szexád idén is csatlakozik az ország egyik legnépszerűbb kulturális programsorozatához, a Múzeumok éjszakájához. Június 20-án szombaton a város több helyszínén várják az érdeklődőket különleges programokkal. A Vosinszky Mór Múzeumban már délután 5 órától megkezdődnek az események. A látogatók olyan területekre is betekintetnek, amelyek a hétköznapokban nem látogathatók. Például a múzeum pincéjébe vagy podlására. Emellett lesznek tálatvezetések, korong és kavicsfestés, történelmi beöltözős programok, nyomozós játékok, valamint táncház is. Az est folyamán a medinai tambura zenekar koncertje színesíti a programot. A Babits Mihály emlékházban hangulatos kerti jazz koncerttel várják a vendégeket, akik emellett megismerkedhetnek Babits és Szexád kapcsolatával is. Az irodalomházában Mésző Miklós életét és munkásságát bemutató programok kapnak helyet. A vármegye házán előadások, kézműves foglalkozások, koncert, színházi előadás és még bűvész műsor is szerepel a kínálatban. A Múzeumok éjszakája nem csak a kultúra kedvelőinek szól, hanem azoknak is, akik egy különleges nyári estét szeretnének eltölteni családjukkal vagy barátaikkal. A programok sokszínűsége miatt szinte minden korosztály találhat magának érdekes elfoglaltságot Szexád belvárosában. A programokhoz kellemes időtöltést kívánunk!
1: Ez a Rádió Antrit FM 105.1.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. A nyári kert egyik legszebb dísze a rúzsa, de ahhoz, hogy egész szezonban gazdagon virágozzon, egy kis odafigyelésre is szükség van itt Tolna vármegyében is. A kertészeti szakemberek szerint a rendszeres öntözés mellett van egy egyszerű módszer, amely jelentősen segítheti a rúzsák fejlődését, ez pedig a mulcsozás. A mulcs olyan természetes anyag, amelyet a növények körüli talaj felszínére terítenek. A rúzsák esetében különösen jó választás lehet az aprított fakéreg. Ez a természetes takaróréteg segít megőrizni a talaj nedvesség tartalmát, ami a forró nyári napokon különösen fontos. Ennek köszönhetően a növények gyökerei kiegyensúlyozottabb környezetben fejlődhetnek, miközben ritkábban lesz szükség öntözésre. A kéregmulcs másik előnye, hogy visszaszorítja a gyomokat. A gyomnövények ugyanis ugyanazért a vízért és tápanyagért versenyeznek, amelyre a rúzsáknak is szükségük van. A megfelelően kialakított mulcsréteg ezt a problémát is mérsékelheti, miközben rendezettebb és esztétikusabbá teszi a virágágyást. A szakértők szerint az ideális vastagság 5-7 cm. Fontos ugyanakkor, hogy a mulcs ne érjen közvetlenül a rúzsatőhöz, mert ez kedvezhet a rothadásnak és bizonyos kártevők megjelenésének. Érdemes néhány centiméter szabad helyet hagyni a növénytöve körül. A kertbarátok számára jó hír, hogy ez az egyszerű módszer nem csak szebbé, hanem ellenállóbbá is teheti a rúzsákat. Egy megfelelően mulcsozott rúzságyás a nyári hőségben is hosszabb ideig maradhat üde és virágzó, így a befektetett munka bőségesen megtérülhet a következő hónapokban.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Pali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás gazdasági vontató vezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
7: Haló! Haló!
8: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
8: Ön miben segíthetek?
7: Hát szévédő kéne nekünk.
8: Ön milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
7: Haló! És a lóval mi lesz?
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A 100 söröző étterem mai kínálata. Itt magyaros gombalevessel várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. A főételek közül pedig választható rántott csirkecomb, filé, rizibizivel, vagy kérhető brassói apró pecsenye. A pizza ma mai kínálata, itt lencselevest ebédelhetünk, az A menü pedig leves plusz ananászos csirkeragú kukoricás rizssel, a B menü pedig leves plusz grízes tészta barack lekvárral. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt sert és gulyás levest ebédelhetünk borzas veknivel, a főételek közül pedig választható stíriai metélt vaníliasodóval, vagy kérhető burgonyás tészta. A C menü pedig rántott csirkemell, rizssel és salátával.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy igazán különleges hang következik, aki már a 80-as évek végén meghódította a világot, és azóta is a soul, a pop és az R&B egyik legismertebb brit előadója. Hallgassuk is meg őt, érkezik Lisa Stansfield itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Lassan a déli hírek következnek, egy rövid időre átadjuk a helyünket a legfontosabb információknak. Bízom benne, hogy kellemesen telt ez a délelőtt, és a zenénk egy kis jó kedvet vittek a hétfőben. A hírek után természetesen folytatjuk a műsort, érkeznek újabb kedvencek, és ha már készülnek az ebédhez, vagy éppen most tartanak egy kis pihenőt, akkor tartsanak velünk továbbra is, mindjárt jövünk vissza.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
4: Várja Önt a Koreotek autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
5: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
6: Dob be hétfőket! Juhé! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow, Dobpepe! Hétfőked!
7: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szekszárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szekszárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
8: Újabb kendelültetvényt számoltak fel. Váránk a nyár Bátaszéken. Esővel, széllel érkezik a lehűlés hétfőn. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Janner Joli vagyok. Tamási nyomozók jártak egy kisszékei portán, ahol egy sátorban tucatnyi növényt gondozott a házigazda. A rendőrök információi szerint egy 40 éves helyi férfi marihuána ültetvényt létesített a háza udvarán. A kutatás során a nyomozók találtak az udvar hátsó részében egy kerítéssel átszázott fóliasátrat és benne 12 különböző méretű földbe, illetve vödörbe ültetett növényt. A gyors teszt és az előzetes szakvélemény alapján egyértelmű, hogy azok kanabisz tövek. Az ültetvény tulajdonosát a rendőrök előállították mintavételre, majd gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi elismerte, hogy évtizedek óta kábítószert fogyaszt, ezért önellátását rendezkedett be. Az eljárás a Tamási rendőrkapitányságon folytatódik. Szekszárd megyei Jógóváros önkormányzata elkötelezett a város és térségében elindított beruházások megvalósulása mellett, amellyel az itt élők életminősége és komfortérzete is javulhat, írt a Facebook oldalán Beringer Attila Szekszárd polgármestere. Sokunk vágya, hogy az északi városrész kereskedelmi és gazdasági fejlődése végre meginduljon, ezért támogatjuk a befektetők szerepvállalását, és ha végre lezárul az engedélyezési folyamat, a Rákóczi utca Palánki út 56-os számú főút által határolt terület már korábban elindult kereskedelmi és üzletközpont esetében, akkor folytatódhat a beruházás és jelentősen javulhat ennek a városrésznek is az ellátottsága, írja posztjában a polgármester. A város déli részén a Csatári körforgalom közelében a Portép Kft. Beruházásában formálódik egy nagyobb méretű üszkáruház építése, amellyel kapcsolatban szükséges tisztázni egy félreértésre okot adó bejegyzést, mert az már egy jóval korábban elindult projekt és nem befolyásolja az északi városrész részben más befektető által megkezdett kereskedelmi fejlesztést. A befektetőkkel és a városlakókkal közös az érdek, hogy folyamatosan gyarapodjon városunk gazdasága, fejlettsége, és ebben számítanak mindenki együttműködésére. A polgármester megköszönte a vállalkozói szféra és az itt élők tenni akarását, hogy Szekszárd a jövőben egy vonzó területté váljon több más befektetés számára. Annak érdekében dolgoznak, hogy folytatódjanak az elmúlt másfél évben elindított állami beruházásban zajló útépítések, a turizmus, környezetvédelem és energiahatékonyság terén a közösségek érdekében elindított TOP és VEP projektek, ebben számítanak a kormányzati szervek és az önkormányzat folyamatos együttműködésére is. Váránk a nyár címmel nyárindító családi napot szerveznek Bátaszéken, ahol 100 adag ingyen fagyi is gazdára talál. A részletekről Nyirati Gabriella, a Bátaszéki Gondozási Központ szakmai vezetője beszél.
9: A Bátaszéki Gondozási Központ Család és Gyermek Jóléti Szolgálata elsőként szervezi meg a Váránk a Nyár programját, amely a június 20-án kerül a Bézikhem játszótéren megrendezésre. nullától 99 éves korosztályt várunk a programjainkra. Hosszú évek során egy nyári játszóval kedveskedett a bátaszéki gyerekeknek a szolgálatunk, és ezt egy nyitó programként szántuk. Nem volt még ilyen program, viszont szeretnénk a családsegítő szolgálathoz közelebb hozni a lakosságot. Itt kézműves foglalkozások sokassága, tehát itt a csillámtetkótól az arcfestésig, illetve bevontuk a rendőrséget és a tűzoltóságot. Fergeteges bulit szervezünk. A tűzoltók happartival nyitják meg a rendezvényünket. Persze lesz egy megnyitó előtte, de hát a happarti az a legfontosabb dolog a gyerekeknek. Kutyás rendőr is lesz, két kutyát hoz, és ő elmondja, illetve tájékoztatja a gyerekeket, hogy történik egy kutya kiképzése, és kisebb gyakorlatokat is itt a kutya be fog mutatni. Amit fontos megemlíteni, századag ingyen fagyi felajánlásunk van egy helyi vállalkozótól. Minden gyereknek ajándékot adunk, illetve a program célja ugye az is még, hogy a családsegítő szolgálathoz közelebb hozzuk az embereket. Ez nem csak Bátaszék lakosságának, hanem Bátaszék környékének, Tolna megyének teljesen nyitott. Program részvétel ingyenes, és bárkit szeretettel várunk.
8: A bátaszéki Kanizsai Dorottya általános iskola 4. B osztálya esti éjszakai kalandtúrán vett részt a városban, amelyiknek az utolsó állomásán a tájházban várták őket. A feladatokkal gyorsan végeztek, és jöhetett a pince, az istálló, az iskola múzeum felfedezése zseblámpával. Mentesül Paksváros önkormányzata az iparűzési adó többlet befizetése alól, az erről szóló rendelet a Magyar Közlönyben jelent meg június 10-én, tudtuk meg a Telepaks oldaláról. A pénzügyminiszter a települési önkormányzatok tavalyi iparűzési adó bevétel többlete alapján számolt, idei június 30-ai fizetési kötelezettség összegét tette közzé, a mintegy 20 oldalas táblázatban, ebben Paks neve mellett 0 forint szerepel. A megjelent rendeletről Heringes Anita polgármester úgy nyilatkozott, hogy nagyságrend 750 millió forinttal maradhat több pénz a város kasszájában. Június második felében sem maradnak program nélkül a kultúra szerelmesei, hiszen a Babits Mihály Kulturális Központ továbbra is színes lehetőségeket kínál az érdeklődőknek, amelyről Gödrei Zoltánt, az intézmény kommunikációs osztályvezetőjét hallja.
10: A hétvégén is több programra szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét. Az egyik, az a vasárnap délután 4 órakor, azaz 16 órakor a Művészetek Házában megrendezésre kerülő Agora Klasszikus Zenei Délutánok című programunk. Ez Molnár Ferenc Regő zongora hangversenye lesz, amelynek vendégelőadója Gűt Máté. Várunk mindenkit erre a programra, mely egy kiváló vasárnap kora délutáni program. Az Agora Klasszikus Zenei Délutánok egyébként egy saját ötletből megvalósuló programelemünk, rendkívül népszerű. Biztos vagyok benne, hogy ez is egy kiemelt koncertélmény lesz. Két olyan fiatal tehetséggel, mint Molnár Ferenc Regő és Gűt Máté. A másik program még, amire szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét, az egy június 23-án megrendezésre kerülő kétfelvonásos francia vígjáték a Férjek Slamasztikában. Ez, ahogy mondtam is, június 23-án 19 órakor lesz intézményünk színház termében. Erre is várunk nagy szeretettel minden kedves érdeklődőt. Ez a 23-a egyébként, ez egy keddi nap, úgyhogy tökéletes keddesti hételei kikapcsolódásnak ígérkezik ez a színdarab. Emellett még jó szívvel ajánlom a most is látogatható kiállításainkat. Így a Művészetek Házában a messziről jött gyökeret vert, a 23. országos fazekas pályázatra beérkezett pályamunkákból megnyílt kiállítást, de látogatható még a Babits Mihály Kulturális Központ Márvány termében a Kovács Ferenc 55. Tolna vármegyei gyermekrajz pályázatra beérkezett alkotásokból megnyílt gyönyörű szép tárlat. Minden programunkkal kapcsolatban a www.szexárdagora.hu oldalon, valamint Facebook, Instagram és TikTok oldalainkon találnak bővebb információt. Szeretettel várjuk minden kedves vendégünket.
8: Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és helyenként átmeneti jelleggel záporzivatar kialakulhat. Az ország többi részén élénk, erős lesz a nyugatias irányú szél. Hajnalban 7 és 16 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21 és 26 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Szekszárdon hétfő reggel 13, napközben 20 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
0: Elmúlt dél, túl vagyunk a híreken, és indul is tovább a műsor. Remélem, hogy sikerült délelőtt kipipálni néhány fontos tendőt, most pedig jöhet egy kis kikapcsolódás, finom ebéd, és persze a kedvenc zenék.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

0: A kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Június közepén járunk, és ez egyet jelent a levendula szezon csúcspontjával. Bár az ország legismertebb levendulásai a Balaton környékén találhatók, Tolna vármegyében is egyre többen kedvelik ezt a különleges növényt, amely egyszerre díszíti a kerteket, illatosítja az otthonokat, és gyógynövényként is számos területen felhasználható. A levendula nem véletlenül lett az elmúlt évek egyik legnépszerűbb nyári növénye. A látványos lila virágmezők sokakat vonzanak, de legalább ilyen fontos a növény jótékony hatása is. A szakemberek szerint a levendulából készült tea nyugtató hatású lehet, emellett fertőtlenítő és gyulladást csökkentő tulajdonságokkal is rendelkezik. Illóolaját kozmetikai készítményekben, krémekben és testápolókban is gyakran használják. Tolna vármegyében sokan saját kertjükben nevelnek levendulát, hiszen a növény jól tűri a szárazságot és a nyári meleget. A leszedett virágokat megszárítva teaként használhatjuk fel, de illatos csokorként a ruhás szekrényben is helyet kap, ahol természetes mojriasztóként működnek. A levendula emellett a kézműves szappanok, illatzsákok és dekoráció kedvelt alapanyaga is. A szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy gyűjtésre csak olyan helyről szedjünk növényt, ahol nem alkalmaznak vegyszeres kezelést. A levendula tehát nem csupán a nyár egyik legszebb növénye, hanem olyan sokoldalú gyógynövény is, amelynek előnyeit egyre többen fedezik fel újra Tolna vármegyében és országszerte.
1: Rádió Antrit FM 105.1.

0: Érdekes előadáson, Szexárdon. Június 16-án, vagyis holnap este Kassai Lajos, a világszerte ismert magyar íjkészítő és lovasi ijász lesz. A Matthias Corvinus Collegium szexádi képzési központ vendége a Hunyadi utcában. Kassai Lajos neve összefolyt a modern lovasi ijászat megteremtésével. Az 1980-as évek közepén kezdett hivatásszerűen íjkészítéssel foglalkozni, és a honfoglaláskori magyar íjak mintájára készített új eszközöket, korszerű anyagok felhasználásával. Később nem csak az íjkészítésben alkotott maradandót, hanem a lovasi ijászat sportágának újjáélesztésében is. Az első ilyen versenyt 1994-ben szervezte meg, a kassai módszert pedig 2012-ben felvették a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékébe. A szexedi programon Bartusz Dobosi Lászlóval is találkozhatnak az érdeklődők. Az előadás címe Ősi út a modern világban, amely várhatóan nem csak a lovasi ijászatról, hanem a hagyományőrzésről, az értékek továbbadásáról és a mai kihívásairól is szól majd. A rendezvény különösen érdekes lehet azok számára, akik kíváncsiak arra, hogyan lehet a múlt örökségét a jelenben is élővé tenni.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
3: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
2: Ergonom munka Védelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
4: www.ergonom.hu.
5: Figyelem, Tolna vármegye! Június utolsó hétvégén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótármér és Gáspár Laci a színpadon. Folklór forgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk!
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig megyünk is tovább a 90-es évek house zenéjének meghatározó előadójával. Ultra Need következik, hangosítsanak egy kicsit, forog a Free című dal, itt a Rádió Antriton. Mindenkinek további szép napot, jó rádiózást kívánok!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek Önöktől, én már ennyi voltam. Nem sokára érkeznek a hírek, utána pedig indul a délután Vörös Leventével. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották, köszönöm a figyelmet.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és egy épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
7: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
8: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Psst, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
4: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
9: A kormány meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét. Fellélegezhetnek a babaváró és diák hitelesek, napról napra melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember 30-áig meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét a kormány. Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter szerint így azok, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződne a kivitelezés, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Vannak olyanok is, akiknél azért nem valósult meg a pályázatban foglalt fejlesztés, mert a kivitelező cserben hagyta őket. Ilyen esetben a befizetett előleget a magyar állam a kötelezettségeit nem teljesítő vállalkozásokon fogja behajtani, nem pedig a kedvezményezett. pénteken. Diákhitel egy kamat stoppot vezet be a kormány. Magyar Péter miniszterelnök szerint az úgynevezett szabad felhasználású diákhitel egy kamata 9% fölé emelkedett az elmúlt években. A kormány döntést hozott a diákhitel kamat stopjáról, azaz ezentúl nem mehet feljebb az említett kölcsönkamata, valamint utasítják a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálják meg az ügyet és haladéktalanul járjanak el, hogy a jövőben csökkenhessen ez a kamat. Változások a babaváró hitelben is. A kormány kiterjeszti a hitel moratórium idejét, valamint társadalmi egyeztetésre bocsátja a hitellel kapcsolatos egyéb körülményeket, amire a jelenlegi szabályozás nem tér ki. Úton útfélen rendőrökkel találkozhatunk a héten. Országos közúti ellenőrzést tartanak az egyenruhások mától vasárnapig. Kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Ezért az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken reggel 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak. Az ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Hiába próbálta meg eltitkolni a bevételét két népszerű TikToker, mivel nem fizettek adót, lecsapott rájuk a NAV. A két közösségi médiában jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó YouTube-on és TikTokon szerzett bevételét vizsgálta az adóhivatal. Az egyikük összesen több mint 17 millió forintot, a másik pedig 8 millió forintot keresett a platformokon futó videóik nézettségével. Mindketten adószám nélkül tevékenykedtek, ráadásul megtévesztésként a bevételeik egy részét kiskorú gyermekeik bankszámláira utaltatták. Nem kifizetődő a bevételeket eltitkolni, hiszen később pótlólag meg kell fizetni az SZIA-t és a SZOCHO-t is. Új vámszabályok lépnek életbe, drágulnak a TEMUS és sejnes rendelések. Július 1-től az Európai Unión kívülről érkező 150 euró alatti értékű online rendelések után vámot kell fizetni, termékkategóriánként 3 eurót. Ha egy vásárló például egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel egy csomagban, akkor összesen 9 euró vámot kell fizetnie. Ha viszont ugyanabból a termékből, például 3 azonos pólóból áll a küldemény, akkor a vám összege 3 euró marad.
4: Rádió Antrit időjárás.
9: Változóan felhős napos időnk lesz ma, elszórtan főként a déli dunántúli tájakon alakulhat ki zápor, zivatar, valamint eleinte néhol északon számíthatunk futózáporokra. A délnyugati tájak kivételével élénk erős lesz a nyugati észak-nyugati szél, napközben 21-26 fokig melegszik a levegő.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rádió Antrit, FM 101.
10: 13 óra után járunk, egy újabb hetet kezdünk meg együtt, vagyis inkább én is csatlakozom a mai naphoz. Vörös Levente vagyok. Tudom, a hétfő mindig kicsit nyögvenyerős, úgyhogy jönnek a legnagyobbak a délután átvészeléséhez. Itt is vannak Clean Bandit és Demi Lovato közöse. Ez a szóló.
4: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munka.

Lenny Kravitz egy zseniális énekes dalát, a Chambert hallotta itt az Antriton 13 óra 19-kor. A 62 éves Kravitz már egyébként még a 2020-as évek elején is adott ki felvételt, zseniális életműve van. Most már annyira nem aktív, mint a Coldplay, akik felkészültek a folytatásban, mert bár most nem turnéznak, világszerte ismerik őket. A Feels Like I'm Falling In Love már szól is, itt a 101-en.

0: tele van a Máros szerelemmel, a prognózis énekelt itt az Antriton, 13 óra 34 a pontos időnk, itt vagyunk június 15-én hétfőn, amikor is már köszöntöm a jólánokat, illetve a videket, a jólánok közül pedig különösen a főnökasszonyt is, hát sok boldogságot! És egyébként csak, hogy megnézzük, a Jolán egy női név, ugye Dugonics András használta először 1803-ban megjelent Jólánka, Etelka leánya című regényében. Forrása a középkori magyar Jóleán, vagyis Jóleány, vagy a görög Jolanta, Jolanda, Viola név. A Jolánt utóbbi kettő magyarításának is tekintették, változatai pedig a Jolánta, régiesen Violánta. A Vit pedig egy régi magyar utónév, a latin Vitus, Vitus, hát a fene tudja, hogy kell ejteni, név délszláv eredetű alakja, úgyhogy sok boldogságot nekik. De vannak, akik ünnepelnek születésnapot, Pásztor László magyar zenész, zeneszerző, a Neoton Familia vezetője például, vagy Rost Andrea Kossuth Díjas magyar opera énekesnő, országgyűlési képviselő, de Mikhail Laudrup dán labdarúgó edző, és Courtney Cox amerikai fotomodell, színésznő, producer is ma született, utóbbi kettő ráadásul pont egy napon, ahogy O'Shea Jackson, azaz Ice Cube amerikai rapper, színész, valamint Oliver Kahn kapus, aki igencsak szabadszájúságáról volt ismert, és Fenyő Iván, magyar színész is ma ünnepel. Aztán kinyílik a kalendárium, megnézzük, hogy mi a helyzet a történelem folyamán. 1312-ben történt a Rozgonyi csata, amikor is Károly Róbert legyőzte Aba Amálé fiait és Csák Máté segédcsapatait. Ugye itt ezt valamikor tanultuk az általános iskolában is, meg középiskolában is a kiskirályokról szóló fejezetekben, de hát na, a lényeg, hogy legyőzte őket. Aztán 1682-ben Báthori Zsófia halála után két évvel Munkácson házasságot kötött Zrínyi Ilona és Tököli Imre. 1844-ben Erkel Ferenc megnyerte a Kölcsey Ferenc himnuszának megzenésítésére hirdetett pályázatot. Ugye azóta hallgatjuk meg megzenésítve az első versszakot a nagyobb ünnepeken. Aztán 1919-ben elkezdődött az első megállás nélküli Atlanti-óceán feletti átrepülés, és végül 1986-ban megnyitották a Hungaroringet. Úgyhogy azóta lehet menni, és nézni Forma 1-et, meg minden egyebet, ami autósport. Na, mi pedig nem nézünk semmit, hanem inkább hallgatunk a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit. Egy kicsit lassúzunk majd a Mike and the Mechanics-el, ez lesz az Over My Shoulder. Elő viszont még Alejandro érkezik. Lady Gaga szól, mindjárt!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Pali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem.
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Mind a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Az az énekesnő érkezik, aki elsőként nyert ugyanazon évben Oscar, Grammy, BAFTA és Golden Globe díjat is. Arculatváltásairól és sokoldalúságáról ismert, ezért egyfajta popikonként tartják őt számon. Ő Lady Gaga és az Alejandro itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Skunks és a Never Going Home jó kis levezetése volt ez a 13 óráknak itt az Antriton, ráadásul az ember hétfőn mindig azt hiszi, hogy soha nem megy haza. De mindenkit megnyugtatok, ennek a napnak is vége lesz egyszer, az óráknak viszont most biztosan, mert hogy jönnek a hírek, informálódunk, aztán hozom is vissza a ma kedvenceit, na meg a tegnap slágereit a közlekedési hírek után. A Limp Bizkit Behind Blue Eyes is érkezik, majd kicsit lassúzunk az óra elején. But my dreams, they aren't as empty. Előbb viszont egy friss felvétel a Golden Soul. Várom vissza a 14 óra után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
5: Várja Önt a Kuriotek autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mód utca 80-ban.
6: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow, Dompepe! Hétfőked!
7: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Kivezetni a kamatstopot szeptember végével a kormány. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú személyi igazolványok. Melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember végével kivezetni a jelzálog hitelek kamatstopját a kormány. A kamatstopot még 2022. január 1-én vezette be az Orbán kormány, eredetileg fél évre, de aztán fél évente újra és újra meghosszabbították. Legutóbb áprilisban döntöttek róla, akkor már határozatlan időre meghosszabbítva. Az eredeti kamatstop 2,2%-kal rögzítette a kamatszámítás referencia mutatóját, miközben a szerződéses referencia mutató most 6,5%, de a bevezetés óta járt már 16% fölött is. Kármán András pénzügyminiszter ugyanakkor arról írt, hogy a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium az érintetteknek külön személyre szabott értesítést nem küld a lejáratról, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük bármely kormányablakban. Lezárult a 2025-26-os tanév digitális országos kompetenciamérése, amelyen több mint 607 ezer diák vett részt. A tanulók előzetes eredményei minden vizsgált területen elérhetők a mérés hivatalos honlapján. A részletesen elemzett végleges iskolai és országos mutatókat az adatok teljes feldolgozását követően teszik majd közzé. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint mintegy 500 táborban már nem lehet helyet foglalni. Ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. Ősi folyosókra bukkantak a diákok egy középiskola mélyén. A római iskolában évek óta keringtek különös történetek a tornaterem alatt húzódó rejtélyes helyiségekről, a diák legendák pedig most beigazolódni látszanak. A kutatók megállapították, hogy a tornaterem alatt egy fényűző, az időszámításunk szerinti második század közepén épült római lakóház, egy úgynevezett domus maradványai rejtőznek. Soha nem leszünk szomjasak egy új tervezésű kabátban. Amerikai kutatók egy speciális textíliát készítettek, ami képes kiszűrni a levegőből a vizet, így bárhová megyünk, benne lesz szívóvízünk. A kabát napi kevesebb, mint egy liter víz előállítására alkalmas.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma is kettősség jellemzi az időjárásunkat, délen akár egész nap borús esős idő lehet, míg északon sok napsütés valószínű a gomoly felhők mellett. 17 és 26 fok között mozog majd a hőmérséklet, a tartósan felhős délen lesz hűvösebb. Holnap a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés kelt gomoly felhőkkel, csapadék nélkül, 26-27 fok lesz napközben.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőmű építés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés. Rádió Antrit közlekedés.
0: 14 óra múlt már 3 perccel, meghoztam a legfontosabb közlekedési infokat ide az Antritra. Nézzük, hogy mi a helyzet először a környéken. Hát van minden, az a helyzet kérem szépen. A 6-os főúton egészen az északi körforgalomtól Dunaszentgyörgyig kaszálnak, úgyhogy útszűkület várható, kerülgetni kell a munkagépeket, ahogy a 65-ös főúton is, mert hogy ott is kaszálás van érvényben a siófoki elágazótól egészen Kéty utánig, aztán nem messze onnan Hőgyészen van egyéb útkarbantartási munkálat, ami miatt útszűkülettel érdemes számolni, szakály után pedig szintén egyéb munkákat végeznek, arra is óvatosan. Ezen kívül van még munkálat például Bátaszéken, ahol a főúton a kanyarnál, a nagykanyarnál az 56-oson, tehát egyéb építési munkálatok vannak, zajlanak, illetve Várdomban is, Várdomba Alsónán összekötő útján, inkább már Alsónán, ahol félpályás a lezárás. Ezen kívül érdemes még figyelni a Keselyűs felé vezető úton, ott útmenti növényzet gondozása zajlik. Aztán a városra közelítve már azt látom, hogy eléggé piroslik a főút az Újvárosi templom előtt. Ezen kívül még ott a volt tanítóképzőnél érdekes a kereszteződés, a kórházi kápolna szakasza, illetve a központtól keletre a Szent István tér eleje, ami még piros. Különösen sokan vannak az autóbuszállomás vasútállomás közötti szakaszon, ez már az elkerülő, illetve kint a Palánki körforgalom is ostrom alatt áll. Ezen kívül rendőrökből megszorták Bonyhádot, úgyhogy arra érdemes figyelni a 6-os úton a Lejtőn, aztán utána már a megyehatár felé az iparterület környékén, de a Kossuth-Lajos utcában és a Malmok utcában is, ugye arra Zomba fele, illetve Kisdorog fele is áll egy trafi, és máshol pedig nincsen. De ha ön valami szokatlan tapasztal, akkor természetesen csöröghet a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy írhat nekünk SMS Viber üzenetet a 30-as 944-44-es telefonszámra. Addig is közlekedjen óvatosan, körültekintően, meg persze türelemmel. Jó utat kívánunk!
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Útinfók letudva, most már a Daloké a főszerep itt az Antriton. Én Vörös Levente vagyok, elsőként pedig egy népes társaság érkezik, akik a Netflix egyik legújabb sorozatának a nyitódalát hozzák. Ez a Golden, itt az Antriton.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkai.

Joel Corey-ek kitettek magukért, ez volt a Highland Heart itt az Antriton, amivel felpörgettük a melós perceket, pont annyira, hogy már hűteni kelljen a kedélyeket, még meló van, a bulival csak csínyán, jó dolog viszont szerencsére mindenhogy elférnek a folytatásban, Enrique Iglesias énekel, ez a Tired of Being Story.

0: Nothing in my way! Kinek el itt az Antriton, 14 óra 32-kor, június 15-én hétfőn járunk, és ahogy szoktam, akkor ránézek gyorsan az időjárásra. Kinézve az ablakomon, hát nem látok sok szépet, legalábbis felhőtlen eget nem, felhőset, azt bizony igen, és sárga figyelmeztetés van kiadva az ivatarra, erre egyébként érdemes figyelni a 19 fok és közepes felhős idő mellett. 1%-kal írja egyébként a csapadék valószínűségét 17 órakor az időkép, úgyhogy hát most egy kicsit megnyugodtan maradjunk annyiban, talán nem fogok elázni hazafele menet, 20 fok is lehet még ma a maximum. Egyébként nyári ruha esernyővel, azt azért érdemes eltenni a tatyóba, az időkép szerint is, holnap majd egy kicsit jobb idő lesz, esőre holnapra nem kell készülni, ez legalább jó. A pázsitfű félék időszakába léptünk, úgyhogy ezek közepesen, valamint a csalán félék is szintén közepesen vannak jelen a levegőben, úgyhogy az allergiásoknak ez már azért kevésbé jó hír, de hogyha valamilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvosához, és akkor ő tud segíteni. Egyébként megszűnt a hidegfronti hatás, úgyhogy a fokozottan érzékenyek körében még ugyan előfordulhat fejfájás, migrén, vérnyomás, ingadozás, de egyébként semmilyen front nincs már fölöttünk. A délnyugati, az ország délnyugati részén, ugye hát mondhatjuk, hogy mi is arra vagyunk, illetve annak kivételével többfelé azért élénk erős a szél, ezt mi ma megúsztuk, úgyhogy a fejfájásos panaszok is elkerültek minket. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, hát tudjuk, hogy milyen, hogyha megérkezik egy nyári zápor, zivatar a semmiből, készüljön fel rá egy esernyővel a táskában, de tényleg talán nem nagyon fog már esni. Ezen kívül persze fontos erősíteni az immunrendszerünket, a szezonális zöldségek, gyümölcsök, friss gyümölcsök fogyasztása rendkívül fontos, és a megfelelő mennyiségű folyadék bevitele, ami lehetőség szerint víz legyen, nem pedig valamilyen cukros üdítő, vagy esetlegesen alkohol, ezt már csak én teszem hozzá, a víz az király. No, meg mik királyok még? Hát a dalok a folytatásban, jön majd Dua Lipa, akivel halucinálunk egyet. Előbb viszont még Diana King énekel, ez lesz a Shy Guy. Kicsit ellazulunk mindjárt, ne menjen sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi almagyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
5: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
6: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás gazdasági vontató vezetőképzésre. Információ Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Egy jamaikai énekes dalszerzővel folytatjuk, aki származásához szíven főként a reggae műfajban tevékenykedett, ráadásul nem is rosszul. A City Heat nevű zenekarnak volt a tagja, akikkel főként szállodákban léptek fel, de 95-ben kiadta első saját lemezét, ő Diana King és a Shy Guy.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: Trabanton szálltunk itt az Antriton, aztán hamarosan a hagyományos munkaidő utolsó órájába is befögünk a legnagyobbak kíséretében. Most viszont a régiós térség híreit Joli szállítja nekünk, aztán miután informálottunk, már szólhatnak is a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei a folytatásban. Calvin Harris, meg Sam Smith közöse a Promises is beköszön majd. Előbb viszont még Lábos Éva bulizunk, a Be My Lover is jön. Várom vissza 15 óra után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
4: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
3: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30.
5: www.ergonom.hu.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
5: Már 4950 forinttól.
6: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
8: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
8: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
8: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
9: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
8: Haló! És a lóval mi lesz?
10: Figyelem! Tolna vármegye. Június utolsó hétvégéjén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal. Rock legendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótár Méri és Gáspár Laci a színpadon. Folklór forgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken, a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
11: Múzeumok éjszakája a Bátai Fekete Gólyaházban. Bringás közösséget épít a szekszárdi kerékpárosese. Lassan visszatér a nyár. Jó napot kívánok, Jannel Joli vagyok. 2026. június 15-én hétfőn 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. 4 tűzesethez és 12 műszaki mentéshez riasztották vármegyénk tűzoltóit az elmúlt 72 óra során. Ezek közül a jelentősebbek a következők voltak. Kigyulladt egy dízelüzemű személyautó motortere péntek este Tolnán az 5112-es számú út 14. kilométerénél. A lángokat kéziporral oltó készülékekkel sikerült megfékezni, a helyszínre érkező tolnai önkormányzati tűzoltók pedig egy vízsugárral visszahűtötték az átforrósodott alkatrészeket. A tűzeset során személyisérülés nem történt. Oldalára borult egy személyautó vasárnap éjjel Szekszárdon az 56-os számú út 9. kilométerénél. A baleset helyszínére a szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak, akik kiszabadították a vezetőbe szorult kezét, majd kisegítették a járműből, ezt követően pedig áramtalanították a gépkocsit. A mentők a sofőrt súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Egy parkoló személyautóra szakadt egy 20 cm átmérőjű faág vasárnap délután Szekszárdon, a Kadarka lakótelepen. A szekszárdi hivatásos tűzoltók motoros láncfűrészek segítségével távolították el a letört ágat. Vasúti sínre dőlt egy fa vasárnap délután Pörböly közelében, a 154-es vasútvonal 111. szelvényénél. A műszaki mentés helyszínére a bátaszéki önkormányzati tűzoltók siettek, akik motoros láncfűrész segítségével távolították el a kidőlt fát. Az eset során személyisérülés nem történt. Szemét égett vasárnap este Tengelici János majorban egy Mátyás Király utcai ház udvarának középső részén. A tűzesethez a paksi hivatásos és a tengerici önkéntes tűzoltók vonultak, akik egy vízsugár segítségével oltották el a keletkezett lángokat. A kistérségek minden évben elismerik azt a rendőrt, aki az előző időszakban kiemelkedő szakmai munkájával és példamutató szolgálatellátásával járult hozzá a közrend és a közbiztonság fenntartásához. Az idei évben az év rendőre kitüntető címet Drinóczi Milán rendőrőrmester érdemelte ki. A nagydorogi rendőrös járőre június 12-én a Pusztahencsén megrendezett ünnepségen vette át az elismerést. Drinóczi Milán rendőrőrmester 2021. június 1-e óta teljesít szolgálatot a nagydorogi rendőrös állományában. Az ünnepség résztvevői gratuláltak a díjazottnak, és köszönetüket fejezték ki a települések közrendjének és közbiztonságának megőrzéséért végzett elhivatott munkájáért. Egyúttal további eredményes szakmai pályafutást és jó egészséget kívántak számára. Június 20-án szombaton a Bátai Fekete Gólyaházban a Múzeumok Éjszakája alkalmából változatos és izgalmas programokkal várják az érdeklődőket, amelyről Willi Miné dr. Kápolnás Mária, a Bátáért Egyesület elnökségi tagja beszél.
12: Ebben az évben is szeretettel várjuk az érdeklődőket Bátán a Fekete Gólyaházban. Délután kezdődő érdekes programokkal. Először 16 órától Kovács József bűvész varázslatot fog előadni a Gólyaházban. Remélhetőleg nem csak a gyerekeket, hanem a felnőtteket is érdekli ez a program. Egy évvel ezelőtt nyitottuk az iskola történeti kiállításunkat, ami azóta is nagy népszerűségnek örvend. Ehhez kapcsolódóan 5 órától az Én iskolám címmel interaktív tárlatvezetést tartunk emlékidézéssel, ahol Fájt Józsefné, a iskolaigazgató, illetve Vancsora Józsefné, egy régi tanuló mondja el az emlékeit, és kínál kedvet ahhoz, hogy újra megnézzék a kiállítást, illetve hogy kezdetbe vegyék az iskola történeti kiállításról szóló kiadványunkat. Este 6 órától egy kicsit más programmal várjuk az érdeklődőket. Sárközi tambura és muzsikája. A Páncika zenekar előadása lesz, ahol a hangszerek bemutatása, az énekek megtanulása, illetve még tánclépések gyakorlása is elő fog kerülni. 7 órától Farkas Tamás Barnabás, a Furkopusztai Majorság története a Kenderjár előtt és után című előadása következik. Ez azért érdekes, mert egy évvel ezelőtt már megvolt ez az előadás, és olyan nagy érdeklődésre tartott számot, illetve sokan mondták, hogy hú, de sajnálják, hogy nem tudtak eljönni, ezért megismételjük ezt a programot. Este 8-kor, ha még mindig lesz kitartás a látogatókban, vagy este 8-ra érnek ide, akkor az én előadásomban lesz 2 érdekes program, Bakancs Listás kihívások, avagy az ember mire képes. Ez a Samaria Szurdok, Görögországban, Krétán, és a Mózes hegynek a meghódítása Egyiptomban, ez a sínai félszigeten van, ami azért is érdekes, hogy tényleg az ember mire képes ilyen vágyott úti célnak a megvalósítására. A hosszú program miatt egy kis frissítővel és pogácsával is várjuk a kedves vendégeinket, de annak is örülünk, hogyha megtisztelnek bennünket saját készítésű apró süteménnyel, falatkákkal. Mindenkit sok szeretettel várunk, a belépés díjtalan.
11: Újabb mérföldkőhöz érkezett a buszpályaudvar és Palán közötti kerékpárút megvalósítása. A tervezői közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, a nyertes Via Futura Kft. Képviselője aláírta a szerződést. A cég feladata, hogy 3 hónapon belül elkészítse a beruházás kiviteli terveit, 4 hónapon belül pedig az engedélyes terveket közölte Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere a Facebookon. A projekt tehát új szakaszba lépett, a tervek előkészületét követően már a kivitelező kiválasztása következik, szintén közbeszerzési eljárás keretében. A 600 millió forintos fejlesztés célja, hogy biztonságos és jól használható kerékpáros kapcsolat jöjjön létre Szekszárd déli és északi város részei között, írja a polgármester. A tervezett nyomvonal a Hunyadi utca, Tarcsai utca, Keselyűsi út térségétől a Palánki úti körforgalomig vezet. A kerékpáros barát fejlesztések Szekszárdon című projekt az Európai Unió támogatásával és a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg. Épül a szekszárdi bringás közösség. Minden szerdán délután a Béla térre várják mindazokat, akik szeretnek kerékpározni, és ezt biztonságosan szervezett formában így meg is tudják tenni. A részletekről Stej Gábort, a szekszárdi kerékpárosese elnökét kérdeztük.
13: Másfél hónappal ezelőtt született az az ötlet, hogy nem a versenyszerűen bringázó, meg nem a mindennap edzésre járó ilyen versenykerékpárosoknak találjunk egy olyan lehetőséget, hogy közösségi bringázást, tehát ne egyedül, ne ketten, hárman bringázzunk. tartanak, nem legyünk többen, próbáljunk egy kísérletet tenni arra, hogy erre van-e igény, és ennek megfelelően a szerdai napokat jelöltük ki. Ugye ez azt jelenti, hogy szerdán 5 órakor találkozó a Béla téren, már előre közzétesszük a Facebook oldalunkon, hogy mi az irány, meg mi a terv. Fontos, hogy ez ugye nem versenyről szól, nem a versenyzőket készíti fel, hanem bringás közösséget próbálunk úgy építeni, hogy akik vonzódnak az országúti kerékpározáshoz, hobbi szinten tekernek is rendszeresen, és mondjuk azért tudnak olyan 28-30 km/h átlagsebességgel menni, azoknak egy közös találkozási pontként tervezzünk egy olyan másfél-kettő órás ringázást, annak megfelelően ebből következően mindenkire külön figyelünk. Ott tulajdonképpen egy jó szórakozási lehetőség, ez a kikapcsolódási lehetőség azoknak, akik mondjuk nem egyedül szeretnének ringázni. Heti egy alkalommal van meghirdetve, a szerda 5 óra. Szerintem azért ez az októberig, ugye, amíg be nem jön az a üdösebb, csapadékosabb idő, addig ez folyamatosan zajlik majd. Most a fő profil az az, hogy a délutáni órák ugye most tovább van világos, és ezt azért a szeptember vége, október közepéig tudjuk rendszeresíteni.
11: Kedden a sok napsütés mellett időnként gomoly felhők lesznek az égen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. A délnyugati tájak kivételével élénk, néhol erős lesz a nyugati, északnyugati szél. Hajnalban, kora reggel főként délnyugaton képződik páraköd. A reggeli 6-15 fokos minimumokat követően délutánra 24 és 29 fok közé melegszik a levegő. Szekszárdon a hajnali 13 fokot követően napközben 27 fokos maximum várható.
2: Ezek voltak a Rádió Amcit regionális hírei.
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 105.1.
0: Jolinak köszönjük szépen a híreket, a ma kedvencét meg a tegnap slágereit pedig elraktam a folytatásba. Én Vörös Levente vagyok, 15 óra után 9 perccel pedig belecsapunk a Mello utolsó órájába. Lábuséval indulunk, bulizunk egy kicsit, ez a Be My Lover.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkat.

Majd de vidám kis nóta, Navarro Soler és az Elmizmo szól, ez pörgött itt az Antriton, így azért ki lehet bírni a melóperceit, meg persze a többi zseniális felvétellel, amik érkeznek a folytatásban is, az Ace of Base már dalol, ez a Life is a Flower.

0: Rihanna kér segítséget itt az Antriton 15:34-kor, június 15-én, én pedig segítséget hoztam, mert hogy történnek olyan dolgok, amikről érdemes bizony tudni, legfőképpen azoknak, akiknek még régi formátumú, régi típusú személyazonosító igazolványuk van, mert hogy az Európai Uniós szabályozásokkal összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik ezek a régi könyvformátumú határidő nélküli érvényes személyazonosító igazolványok, ezt a belügyminisztérium közölte. A tárca közleménye szerint pedig a lejáratról az érintett állampolgárok nem kapnak külön személyre szabott értesítést, úgyhogy érdemes mielőbb ellenőrizni az okmányokat, mik lapulnak a fiók mélyén. Azoknak a polgároknak, akiknek kizárólag ilyen régi típusú személyigazolványuk van, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt, vagyis e-személyt kell igényelniük, ezt bármely kormányablakban megtehetik. Amennyiben pedig, ha valaki rendelkezik más, ilyen érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolványon, legyen az például kártyaformátumú vezetői engedély vagy magánútlevél, úgy az új személyazonosító igazolvány kiállítása nem kötelező, de azért az ökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott. A 70. életévet betöltött polgár pedig állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentes, ezt közölték. Úgyhogy érdemes megnézni, hogyha esetleg önnek még a régi könyvformátumú személyi azonosító igazolványa van, mert bizony ez le fog járni augusztus 3-ával, úgyhogy érdemes minél előbb elballagni egy kormányablakba, és akkor elintézni a cseréjét. Mi pedig ballagunk tovább Júliával, aki ugyan nem akar a földön járni, de most itt lesz velünk majd. Előbb viszont még az All For One érkezik, az I Swear-rel. Micsoda nosztalgia, ezzel várom majd pillanatokon belül.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepair.hu.
4: Várja Önt a Kuleotek autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Ennyi volt a reklám.
0: A következő együttesben 4 vannak, nevük is erre utal, R&B és popvonalon mozognak, most indul a dalukkal, pedig Grammy-díjat nyertek 1995-ben. Ők az All For One és az I Swear, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

Ahogy az a dal, az ember is úgy lassul le a munkaidő végére. Cseperon és a Good Luck Babe, ez szólt itt az Antriton. 16 óra előtt 2 perccel járunk, tehát 15:58 van, ez pedig azt is jelenti, hogy most akkor mindent félre lehet dobni, irány haza már persze a szerencséseknek, a kevésbé szerencséseknek, pedig még a melódban tapossuk majd a perceket együtt, mert hogy a hírek után jövök vissza a közlekedési infokkal, és természetesen a legnagyobbakkal, Purple Disco Machine X slágerével, ez lesz a Beat of Your Heart a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
4: Bali! Hozd már a földnedves beton!
5: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
4: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
5: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
4: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
5: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30, 491, 80, 82.
2: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30, 491, 80, 82.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása. Hamarosan közzéteszik az uniós források hazahozatalához szükséges helyreállítási tervet. Napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Legkorábban szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása, közölte a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, a tervek szerint október végéig elfogadhatják a törvényt a vagyonadóról, és 2027-től már beépülhet a költségvetésbe az ebből befolyó összeg, ami évente 300-600 milliárd forint. Ebből a pénzből fedeznék 2 millió ember SZIA csökkentését. Napokon belül benyújtja a kormány a vagyon visszaszerzési hivatalra vonatkozó törvényjavaslatot is. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és közszolgáltatásokra. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján 100-ával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. Átalakítja a finanszírozási rendszert és pályakezdő filmeseket segítő inkubátor programot hoz létre a kormány, közölte a kultúráért felelős államtitkár, miután egyeztetett a filmszakma képviselőivel. Nagy Ervin hozzátette, hamarosan kiírják a nyílt pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezetői pozíciójára, valamint a döntéshozó bizottságokban a szakmai szervezetek is helyet kapnak. Az államtitkár elmondta azt is, hogy tervezik a köztelevízió átalakítását, és létrehoznak egy V4-es koprodukciós alapot. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez. A régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. A városháza homlokzatára egy 25 harangból álló harangjáték került, amely délben 16 és 20 órakor szólal meg. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak.
1: Rádió Andrit időjárás.
6: Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet gomoly felhőkkel csapadék nélkül, 26-27 fok köré melegszik a levegő. Szerdán ragyogó napsütésre számíthatunk eső nélkül, erőteljes melegedés kezdődhet, délután már 26-32 fok is lehet. A folytatás további melegedést, hőhullámot ígér, csütörtökön és pénteken is szikrázó napsütés, 33-35 fokos forróság várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrit közlekedés.
7: Bizony-bizony közlekedés, mert 16 óra után járunk 4 perccel, a legfontosabb infókat hozom ide. Az utakon az a helyzet, hogy vannak még kint állandó munkálatok, például az M6-os autópályán aszfaltozás van érvényben a 163-as, valamint a 167-es kilométer között. Ez a Budapest felé tartó oldalon leálló sávot és egy forgalmi sávot érint, nagyjából Bátaszék vonalában, és a haladó sáv le van zárva. Na aztán van még a környéken, például pont Bátaszéken egyéb útépítési munkálat, ez az 56-os főutat érinti, és a Nagykanyarnál van, illetve Alsónána összekötő útján is útkarbantartási munkálatokat végeznek félpályás lezárással. Mindenhonnan máshonnan elvonultak már a közutasok, úgyhogy közelítve a városra azt nézem, hogy hol merre vannak, inkább az újvárosi templom előtt vannak sokan, illetve a Dajminics utcától egészen a központon keresztül a kórház déli sarkáig, különös tekintettel a kápolna előtti kereszteződésre, ott bizony nagyon-nagyon sokan vannak, mert hogy vöröslik is az útinform térképe. Aztán a Csatári torokba inkább úgy északról érdemes a rászámolni egy pár percet, ha északról halad a körforgalomba, mert ott bizony elég sokan vannak, az elkerülőn pedig még a volántelepi lámpák fogják a forgalmat, az autóbuszállomás és a vasútállomás között pedig megszaporodnak ilyenkor a gyalogosok, úgyhogy velük is óvatosan. Rendőrökből is jelentettek egy párat, például Bonyhádon vannak kint a Kossuth-Lajos utcában, illetve az M6-os autópályán is Decs vonalában mérnek, ezen kívül az 56-os főúton Dunaszekcsőnél érdemes figyelni, és a 63-asról bekanyarodva a Kajdacsi behajtónál ott is kint van a rendőr, úgyhogy csak óvatosan arrafele is, meg persze kellő türelemmel, és ha pedig valami szokatlant lát az utakon, akkor csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy dobjon egy SMS Viber üzenetet a 30-as 944-44-re. Egyébként pedig jó utat kívánunk!
1: Rádió Andrét, FM 101.
7: Most akkor már irány haza a szerencsésebbeknek, nekik a munka után hozom a legjobbakat, akik pedig még dolgoznak, nekik pedig a kitartásképpen. Én Vörös Levente vagyok, itt az Antriton pedig Purple Disco Machine és Jazz is lágere szól, ez a Beat of Your Heart.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi

So don't call me up. Mabel és a Don't Call Me Up, ez szólt itt az Antréton a ma kedvencei és a tegnap slágerei között, ahol a 16 óra perceit tapossuk már a legnagyobbakkal. Nosztalgiázunk is egy kicsit, a The Script felvételét hozom a folytatásban. Ezt ők a Superheroes.

0: Kezdti kívánta ezt itt az Antriton 16 óra 34-kor, és hát ha mindenki nem is lesz gazdag, de jobban járunk majd egy kicsit, ugyanis közel 5 éve nem látott mély ponton van az euró árfolyama, vagy hát mondhatjuk azt is, hogy a forint erősödött 350 alá és bekukucskált a hétvégén. Egyébként 2021. szeptembere óta nem látott szintre erősödött tehát így a forint, és igazából ez annak is köszönhető, hogy Donald Trump délután a hormozi szorosan átmenő forgalom megindulását is bejelentette, valamint pénteken Svájcban aláírják Iránnal az ő háborújuknak a megállapodását, tulajdonképpen a lezárását. Úgyhogy ez bizony rányomja a piacra a bélyegét, az euró árfolyama egyébként április 13-a óta viszonylag pozitív ütembe kapcsolt, legalábbis a forintnak ugye az erősödésével, de a dollár is már kezd visszatérni a 300-as értéke köré, és egyébként pedig a Brent olaj hordója is már a 83 dollárt súrolja, hát azért visszaemlékezünk, akkor nem is olyan régen még volt ez 120 is, úgyhogy az üzemanyag árak folyamatosan csökkennek, a világpiaci árak persze, és lehet, hogy majd idővel a védett árakat is ki lehet vezetni. Egyelőre még itt nem tartunk, de nagyon jók, amik egyelőre jönnek, ezeknek szurkolunk, meg persze jó daloknak, amik jönnek a folytatásban is. A Rákszöt és a The Look, ez is szól, majd mindjárt nem menjen sehova.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
2: Dob be hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban! Wow! Dobpepe! Hétfőked!
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni,
5: ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szexárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 3630 883 83 51.
2: Ennyi volt a reklám!
0: Az ABBA felbomlása után Svédországot a pop térképén tartó kettős érkezik most, akik itthon is nagy népszerűségnek örventek, hisz bár sosem oszlottak fel, és 2019-ig aktívak is voltak, létezik emlékzenekaruk. Ők nem más, mint a Rexet és a The Look, itt az Antriton.
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antriton.

Dr. Alman, retro diszkos sláger, a Sing Hallelujah pörgött itt az Antriton. Úgy hallottam, hogy nem is volt igazi buli a 90-es években, ha ez a dal nem csendült fel. Ez sajnos nekem csak a madarak csiripelték, azt viszont én is tudom, hogy az igazi nagy dalok jönnek még a folytatásban is. Most persze csak a hírek érkeznek, aztán Alice Merton dalát hozom vissza. Ez lesz a No Roots a hírek után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mindaz önegészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
5: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
6: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Megjelent a rendelet az iparűzési adó többletről, 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok júniusban, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Sem Budapestnek, sem a megyei jogú városoknak nem kell befizetnie az iparűzési adó többletet idén. A napokban jelent meg a rendelet az idén június 30-áig fizetendő iparűzési adó többletről. Az intézkedés jóval kevesebb pénzt von el idén a településekről, mint egy évvel korábban. Míg a fővárosnak tavaly még 3,7 milliárd forint adóbevételről kellett lemondani, idén 0 forintról. Ugyanígy nem kell fizetnie egyetlen budapesti kerületnek és a megyei jogú városoknak sem. A pénzügyminisztérium összesen 202 településnek írt elő befizetési kötelezettséget. A legtöbbet idén Kazincbarcikának kell fizetnie, 787 millió forintot. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Kapitány István

Magna cum laude, vidéki sanzon. Ez egy olyan klasszikus 2006-ból, ami szerintem bármit, bárki, bármikor el tud kezdeni dudolni. Ilyenek is szólnak hát itt az Antriton, hisz a ma kedvenceibe és a tegnap slágereibe minden belefér. Mondjuk Katy Perry és álomszerű dala, a Teenage Dream, ami már pörög is, a 105-1-en.

A pop királya Michael Jackson énekelt Remember the Time, ezt volt itt az Antréton a ma kedvenceinek, meg a tegnap slágerei között. Michael Jackson most már nem csak a pop királya címet nyerheti el, ugyanis egy újabb trónra csücsült fel, egészen pontosan letaszította a Bohém Rapszódiát, minden idők legnagyobb bevételt termelő zenei életrajzi filmjének a dobogójáról. Egészen pontosan 911,9 millió dollárnál jár már világszinten, és megérkezik hamarosan a film Japánba is, úgyhogy akár az 1 milliárdos álomhadárt is elérhető közelségbe hozhatja egy új piac megjelenése. Na de Japánból vissza ide Tolna megyébe, mert hogy megvizsgálták a természetes fürdőhelyeket, ahol egyébként ilyen jó kis Jackson dalokat is lehet hallgatni, mert hogy idén is lehet fürdeni. Ez a jó hír, az aktuális fürdővíz minták eredménye szerint minden egy dombori strandon, illetve a szákai tavon is megfelelő minőségű volt a víz, erről számolt be a Tolna vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya. Azt kell tudni egyébként, hogy az adott szezonban 4-szer ellenőrzik a természetes vizeket, egyszer még a fürdés szezon előtt, ez május 26-án, illetve június 2-án történt meg itt a természetes fürdőhelyek esetében, illetve minden hónapban is ellenőrzik majd egyszer-egyszer-egyszer, a Baranya vármegyei kormányhivatal alá tartozunk egyébként. Ami nagyon fontos, hogy lehet fürdeni, ugye ez Domboriban az 1-es és 2-es strand, az 1-es a kisebb, a 2-es a nagyobb, illetve a szákai szabad strandot érinti még, és természetesen Domboriban van egy hotelstrand, valamint a gyermektábornak is a strandja, így adódik össze két vízfelületen tulajdonképpen az 5 strand, ahol megfelelő minőségű a víz, és hát remélhetőleg mennyiségű is. Na, ami viszont nem ajánlott, az a nem ellenőrzött vizeken való fürdés, mert hogy a nem kijelölt fürdőhelyek jelentős egészségügyi kockázattal bírnak, és baleset veszélyes is lehet egy ilyen ismeretlen víz. Előfordulhatnak veszélyes tárgyak, korhatfák, éles eszközök, stb. A vízmérséget nem ismerve pedig nagyobb a fulladás esélye, de akár közegészségügyi, járványügyi kockázata is lehet, például a szennyezettség ismeretlenségének okán. Úgyhogy csak óvatosan a fürdéssel, de most már akkor lehet menni. No, hát ez minden, amit így a strandokról érdemes tudni, a dalokról, ami hát majdnem ugyanaz, tulajdonképpen ugye a magánhangzók megegyeznek, a dalokról pedig azt érdemes tudni, hogy jönnek a folytatásban a legnagyobbak, kicsit megőrülünk az Eddával, ez lesz a Gyere Őrült mindjárt!

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
2: A lengyeli Apponyi Sándor mezőgazdasági technikum várja a jelentkezőket. Egy év alatt ingyenesen elvégezhető kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépésztechnikus és mezőgazdasági gépész szakmákra. Továbbá szakképesítést adó ingyenes tanfolyami képzésekre. Kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, virágkötő és virágkereskedő, koszorúkészítő, mezőgazdasági gépjavító, pedagógiai munkatárs, személy és vagyonőr, valamint önköltséges formában T-kategóriás mezőgazdasági vontatóvezető képzésre. Információ: Bujdosó Pandó Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 30 530 44 31.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
4: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Eurorepár szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepár.hu.
5: Várja Önt a Kurotek Autószerviz Bonyhádon, a Petzelmór utca 80-ban.
0: Ennyi volt a reklám!
6: Az Eddo együttesen megyünk tovább, akik Miskolcról indultak és lettek az ország egyik legismertebb bandája. Aranykorukat az ezredforduló előtt élték, de ha most felcsendül egy felvételük, akkor sokan rákezdenek. Már szól is a Gyere Őrült, itt az Antriton!
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antriton!

0: My Smith egyik legfrissebb felvétele a Stay, ami zárja a 17 órát itt az Antriton, ezzel pedig búcsúzom. Az elmúlt 5 órában Vörös Leventét hallottam, holnap reggel Dáviddal ébredezhet, Sasi csatlakozik hozzá 7-kor, a napi 5-öst faggatják, 8-tól pedig majd az ön véleményére is kíváncsiak lesznek, a 74-es körzet 444-444-es számon tudja megosztani velük 8 és 9 óra között. Aztán én érkezem majd délután, és 13 órától újra együtt zenélhetünk. Addig is kívánok további jó szórakozást és szép estét a folytatásban. Vörös Levente búcsúzik, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
5: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország
1: és a világ legfontosabb hírei.
2: Ez a Rádió Andrét.
6: A kormány meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét, fellélegezhetnek a Babbaváró és diák hitelesek, napról napra melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember 30-áig meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét a kormány. Lőrinc Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter szerint így azok, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződne a kivitelezés, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Vannak olyanok is, akiknél azért nem valósult meg a pályázatban foglalt fejlesztés, mert a kivitelező cserben hagyta őket. Ilyen esetben a befizetett előleget a magyar állam a kötelezettségeit nem teljesítő vállalkozásokon fogja behajtani, nem pedig a kedvezményezett. Diákhitel egy kamatstoppot vezet be a kormány. Magyar Péter miniszterelnök szerint az úgynevezett szabad felhasználású diákhitel egy kamata 9% fölé emelkedett az elmúlt években. A kormány döntést hozott a diákhitel kamatstoppjáról, azaz ezentúl nem mehet feljebb az említett kölcsönkamata, valamint utasítják a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálják meg az ügyet és haladéktalanul járjanak el, hogy a jövőben csökkenhessen ez a kamat. Változások a babaváró hitelben is. A kormány kiterjeszti a hitel moratórium idejét, valamint társadalmi egyeztetésre bocsátja a hitellel kapcsolatos egyéb körülményeket, amire a jelenlegi szabályozás nem tér ki. Úton útfélen rendőrökkel találkozhatunk a héten. Országos közúti ellenőrzést tartanak az egyenruhások mától vasárnapig. Kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Ezért az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken reggel 9 órától 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak. Az ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Hiába próbálta meg eltitkolni a bevételét két népszerű TikToker, mivel nem fizettek adót, lecsapott rájuk a NAV. A két közösségi médiában jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó YouTube-on és TikTokon szerzett bevételét vizsgálta az adóhivatal. Az egyikük összesen több mint 17 millió forintot, a másik pedig 8 millió forintot keresett a platformokon futó videóik nézettségével. Mindketten adószám nélkül tevékenykedtek, ráadásul megtévesztésként a bevételeik egy részét kiskorú gyermekeik bankszámláira utaltatták. Nem kifizetődő a bevételeket eltitkolni, hiszen később pótlólag meg kell fizetni az SZIA-t és a SZOCHO-t is. Új vámszabályok lépnek életbe, drágulnak a TEMUS és sejnes rendelések. Július 1-től az Európai Unión kívülről érkező 150 euró alatti értékű online rendelések után vámot kell fizetni, termékkategóriánként 3 eurót. Ha egy vásárló például egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel egy magban, akkor összesen 9 euró vámot kell fizetnie. Ha viszont ugyanabból a termékből, például 3 azonos pólóból áll a küldemény, akkor a vám összege 3 euró marad.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet gomoly felhőkkel csapadék nélkül, 26-27 fok köré melegszik a levegő. Szerdán ragyogó napsütésre számíthatunk eső nélkül, erőteljes melegedés kezdődhet, délután már 26-32 fok is lehet. A folytatás további melegedést, hőhullámot ígér, csütörtökön és pénteken is szikrázó napsütés, 33-35 fokos forróság várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
3: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Szexárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
4: Figyelem, Tolna vármegye! Június utolsó hétvégén irány Alsónyék a Sárközi Bográcsos Fesztivál. Két nap fergeteges programokkal, rocklegendák élő nagy koncert Rudán Joe-val, Kalapács Józseffel, Varga Miklóssal és Viki Dágyulával, Hevesi Tamás és zenekara, Nótármér és Gáspár Laci a színpadon. Folklórforgatag, utcabál, főzőverseny, termelői piac és még sok-sok élmény vár minden korosztályra. Találkozzunk június 26-án és 27-én Alsónyéken a Sík közepe rendezvénytéren. Részletek a rendezvény Facebook oldalán. Sárközi Bográcsos Fesztivál Alsónyéken. Ott találkozunk.
0: Ennyi volt a reklám.
5: Andrét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Pali! Hozd már a földnedves beton!
3: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
2: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
3: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
2: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
3: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
4: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
5: Dob be hétfőket!
6: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban. Wow, dobpepe, hétfőked!
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Kivezetni a kamatstopot szeptember végével a kormány, augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú személyi igazolványok, melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember végével kivezetni a jelzálog hitelek kamatstopját a kormány. A kamatstopot még 2022. január 1-én vezette be az Orbán kormány, eredetileg fél évre, de aztán fél évente újra és újra meghosszabbították. Legutóbb áprilisban döntöttek róla, akkor már határozatlan időre meghosszabbítva. Az eredeti kamatstop 2,2%-kal rögzítette a kamatszámítás referencia mutatóját, miközben a szerződéses referencia mutató most 6,5%, de a bevezetés óta járt már 16% fölött is. Kármán András pénzügyminiszter ugyanakkor arról írt, hogy a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulók számára kidolgozzák a tényleges segítséget. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium az érintetteknek külön személyre szabott értesítést nem küld a lejáratról, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük bármely kormányablakban. Lezárult a 2025-26-os tanév digitális országos kompetencia mérése, amelyen több mint 607 ezer diák vett részt. A tanulók előzetes eredményei minden vizsgált területen elérhetők a mérés hivatalos honlapján. A részletesen elemzett végleges iskolai és országos mutatókat az adatok teljes feldolgozását követően teszik majd közzé. Bár a nyári szünet még csak most kezdődik, a legnépszerűbb gyermektáborok jelentős része már megtelt. A táborfigyelő gyermektábor összehasonlító portál adatai szerint mintegy 500 táborban már nem lehet helyet foglalni. Ugyanakkor mintegy 900 tábori turnus még elérhető a családok számára. Ősi folyosókra bukkantak a diákok egy középiskola mélyén. A római iskolában évek óta keringtek különös történetek a tornaterem alatt húzódó rejtélyes helyiségekről, a diák legendák pedig most beigazolódni látszanak. A kutatók megállapították, hogy a tornaterem alatt egy fényűző, az időszámításunk szerinti második század közepén épült római lakóház, egy úgynevezett domus maradványai rejtőznek. Soha nem leszünk szomjasak egy új tervezésű kabátban. Amerikai kutatók egy speciális textíliát készítettek, ami képes kiszűrni a levegőből a vizet, így bárhová megyünk, benne lesz szívóvízünk. A kabát napi kevesebb, mint egy liter víz előállítására alkalmas.
1: Rádió Andrét időjárás.
7: Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és ott helyenként futó zápor, egy-egy gyenge zivatar is kialakulhat. A nyugati és a délnyugati tájak kivételével több felé lesz élénknél erős a nyugati északnyugati szél. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Te is hallod? Ilyen az új autót hangja. Nyárindító MG ajánlatok készleten lévő modellekre, akár 3 millió forintos kedvezménnyel, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával. Az ajánlatok június végéig vagy a készlet erejéig érvényesek. Keresd márka kereskedéseinkben. Válts MG-re!
3: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
4: Haló,
5: Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló, hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben. Telefon 74 410 187.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
7: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
0: Ennyi volt a reklám.

és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Idősebb a kocsija, de nem akar vagyonokat költeni? Márka független Euro Repair szervizünk a 3 évnél idősebb autókra szakosodott és meglepően jó árakkal várja Önt. Foglaljon szervizidőpontot még ma, és 2 év garanciával megjavítjuk autóját. Eurorepar.hu.
3: Várja Önt a Kuleotek Autószerviz Bonyhádon, a Petzel Mór utca 80-ban.
4: Nyár, napsütés, Optic World. Hihetetlen, de most minden második napszemüveg féláron lehet a tiéd. És most fülej, az UV-szűrős szemüveglencsék is akár 40%, prémium szemüvegkeretek pedig akár 70% kedvezménnyel várnak. Pszt, a szemüveglencse és a keretakció akár össze is vonható. Keresd üzletünkben, Szekszárd, Széchenyi utca 49. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
5: Kert és parkgondozói vállalkozása van. Van legalább egy fő munkavállalója. Ha ezekre a kérdésekre igen válaszokat adott, akkor ne habozzon. Jelentkezzen még ma kisgépkezelő képzésünkre. Képzésünk célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a szakterületükhöz kapcsolódó kisgépek szakszerű, balesetmentes kezelésére, ismerik és betartják a hozzá kapcsolódó munkabiztonsági, tűz- és balesetvédelmi előírásokat.
6: Jelentkezési határidő 2026. június 15-e.
5: Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30 www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Meghosszabbítja a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány. Néhány héten belül lejárnak a régi személyi igazolványok. Napról napra melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Meghosszabbítja november 1-ig a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány. A döntési folyamatot társadalmi egyeztetésre bocsátják. Köböl Anita kormányszóvivő arról beszél, a pénzügyminisztérium vállalja, hogy kidolgoz egy enyhébb feltételrendszert. Jelezte, a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe. A párok 1/5-nél azonban nem teljesült a gyermekvállalás. Számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. Néhány héten belül lejárnak a régi személyi igazolványok. Augusztus 3-ától már nem érvényesek a régi típusú könyvformátumú határidő nélküli személyik. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak, így akinek ilyen igazolványuk van, azoknak személyesen kell új, elektronikus személyi igazolványt igényelniük valamelyik kormányablakban. 3 általános iskola alakíthat ki a következő tanév kezdésére kreatív tanulási tereket. A Strabag Classroom programja egyenként bruttó 10 millió forint értékben támogatja a tantermek felújítását, átalakítását. Több mint 17 ezer szavazat érkezett, és a közönségszavazás alapján a Tápió Szentmártoni Kubinyi Ágoston általános iskola, a Szőlősgyöröki Dél-Balatoni Gárdonyi Géza evangélikus általános iskola és óvoda, és a Herceghalmi általános iskola és alapfokú művészeti iskola kap egyenként 10 millió forint támogatást. A Dulano Artlander szelet 240 g megnevezésű szalámi visszahívását kezdeményezte a Lidl esetleges kolibaktérium jelenléte miatt. Ez a fajta baktérium az emberi szervezetben felszaporodva súlyos hasmenéses megbetegedést, akár vastagbélgyulladást okozhat. A visszahívásban azok a termékek érintettek, amelyek fogyaszthatósági ideje 2026. július 3-a. Arra kérik a vásárlókat, hogy a szalámit ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza bármelyik üzletbe. A termék vételárát nyugta nélkül is visszatérítik. Szövetkárosodást, életveszélyes sérüléseket és vérzést is okozhat a gombelem lenyelése. A gombelem lenyelés nem ritka és nem veszélytelen baleset, az esetek száma pedig növekszik. A Helyin Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe tavaly 777, idén júniusig pedig már 630 hasonló esetben kerültek be gyerekek. Amennyiben egy gyermek lenyel egy gombelemet, azonnal sürgősségi ellátásra van szükség, ahol röntgenvizsgálattal megállapítható, hol van az elem. Nem szabad megvárni, hogy a gyermek rosszul legyen, és a gyermekeknek ebben az esetben nem szabad enni vagy inni adni, meghánytatni, és ne várjuk otthon, hogy az elem távozik-e a széklettel.
1: Rádió Andrét időjárás.
7: Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet gomoly felhőkkel csapadék nélkül, 26-27 fok köré melegszik a levegő. Szerdán ragyogó napsütésre számíthatunk eső nélkül, erőteljes melegedés kezdődhet, délután már 26-32 fok is lehet. A folytatás további melegedést, hőhullámot ígér, csütörtökön és pénteken is szikrázó napsütés, 33-35 fokos forróság várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása. Hamarosan közzéteszik az uniós források hazahozatalához szükséges helyreállítási tervet. Napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Legkorábban szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása, közölte a kormányfő. Magyar Péter közölte azt is, a tervek szerint október végéig elfogadhatják a törvényt a vagyonadóról, és 2027-től már beépülhet a költségvetésbe az ebből befolyó összeg, ami évente 300-600 milliárd forint. Ebből a pénzből fedeznék 2 millió ember SZIA csökkentését. Napokon belül benyújtja a kormány a vagyon visszaszerzési hivatalra vonatkozó törvényjavaslatot is. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, oktatásra, egészségügyre és közszolgáltatásokra. Belső vizsgálat indul a diplomata útlevelek mellett az állampolgársági kérelmek ügyében is a külügyminisztériumban, jelentette be a tárca parlamenti államtitkára. Velkei György László közölte, a diplomata útlevelek megadásával azonos mintázat alapján százával kaptak magyar állampolgárságot olyan külföldi személyek, akiknek semmiféle valós magyar kötődésük nem volt. Egyes esetekben pedig felmerül a pénzügyi előnyszerzés gyanúja is. Átalakítja a finanszírozási rendszert és pályakezdő filmeseket segítő inkubátor programot hoz létre a kormány, közölte a kultúráért felelős államtitkár, miután egyeztetett a filmszakma képviselőivel. Nagy Ervin hozzátette, hamarosan kiírják a nyílt pályázatot a Nemzeti Filmintézet vezetői pozíciójára, valamint a döntéshozó bizottságokban a szakmai szervezetek is helyet kapnak. Az államtitkár elmondta azt is, hogy tervezik a köztelevízió átalakítását, és létrehoznak egy V4-es koprodukciós alapot. Átadták a felújított városházát Esztergomban. A munkálatok során ragaszkodtak a több száz éves építészeti értékekhez. A régi falak között ugyanakkor korszerű polgármesteri hivatalt alakítottak ki. A belső udvart újra parkosították és láthatóvá tették a 12. században itt állt Szent Miklós templom falmaradványait. A városháza homlokzatára egy 25 harangból álló harangjáték került, amely délben 16 és 20 órakor szólal meg. Már lehet jegyet venni a Budapest és Split között közlekedő Adria Intercity nyári járataira. Az éjszakai vonat július 3-a és október 2-a között minden héten 2-4 alkalommal közlekedik a horvát tengerpartra, közölte a MÁV csoport. A vonaton étkezőkocsiban lehet vacsorázni és reggelizni, az utasok fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés körül választhatnak.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és ott helyenként futó zápor, egy-egy gyenge zivatar is kialakulhat. A nyugati és a délnyugati tájak kivételével több felé lesz élénk néhol erős a nyugati északnyugati szél. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Megjelent a rendelet az iparűzési adó többletről, 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok júniusban, napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Sem Budapestnek, sem a megyei jogú városoknak nem kell befizetni az iparűzési adó többletet idén. A napokban jelent meg a rendelet az idén június 30-áig fizetendő iparűzési adó többletről. Az intézkedés jóval kevesebb pénzt von el idén a településekről, mint egy évvel korábban. Míg a fővárosnak tavaly még 3,7 milliárd forint adóbevételről kellett lemondani, idén 0 forintról. Ugyanígy nem kell fizetnie egyetlen budapesti kerületnek és a megyei jogú városoknak sem. A pénzügyminisztérium összesen 202 településnek írt elő befizetési kötelezettséget. A legtöbbet idén Kazincbarcikának kell fizetnie, 787 millió forintot. Júniusban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint ez azt jelenti, hogy végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. A júniusban induló kiírásokra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. A támogatott fejlesztések befejezésének határideje egységesen 2030 vége. A támogatásoknak köszönhetően évente akár 1000 megawattal bővül a hazai megújuló kapacitások. Gödöllő lesz a V4 csúcs találkozó júniusban. A Grassalkovics kastélyban látják majd vendégül Robert Fico szlovák miniszterelnöket, Andrej Babis cseh kormányfőt és Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. Júniusban az Európai Tanács is ülésezik Brüsszelben, ez lesz az első alkalom, amelyen Magyar Péter képviseli majd Magyarországot a tanácsban. A vezetők foglalkoznak majd a versenyképességet és a globális gazdasági kihívásokat érintő kérdésekkel. Tárgyalnak az Európai Unió 2028-2034-es költségvetéséről, illetve Ukrajnáról és Iránról is. Mostantól nem csak a szűrést végző orvos, hanem a kezelő orvosok is hozzáférhetnek a szifilisz fertőzésekkel kapcsolatos adatokhoz. Míg 5-6 évvel ezelőtt évente 1-2 csecsemő született szifilisz fertőzötten, addig az utóbbi években évente több mint 10 csecsemő meghalt, és nagyon sok csecsemő súlyos állapotba került azért, mert a szülészorvos nem tudta előre, hogy az édesanyja szifilisszel fertőzött. Július 1-től drágább lesz a Temuról rendelni, a jövő hónaptól ugyanis Magyarországon is érvényesek lesznek az új uniós vámszabályok. Ez azt jelenti, hogy az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Kedden a hajnali párafoltok megszűnése után sok napsütés jöhet gomoly felhőkkel csapadék nélkül, 26-27 fok köré melegszik a levegő. Szerdán ragyogó napsütésre számíthatunk eső nélkül, erőteljes melegedés kezdődhet, délután már 26-32 fok is lehet. A folytatás további melegedést, hőhullámot ígér, csütörtökön és pénteken is szikrázó napsütés, 33-35 fokos forróság várható.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázom, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: A kormány meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét. Fellélegezhetnek a babaváró és diák hitelesek, napról napra melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Szeptember 30-áig meghosszabbította a lakossági napelempályázatok elszámolási határidejét a kormány. Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter szerint így azok, akiknél csak az ügyintézési idő okozza a késedelmet, vagy rövidesen befejeződne a kivitelezés, továbbra is számíthatnak a támogatásra. Vannak olyanok is, akiknél azért nem valósult meg a pályázatban foglalt fejlesztés, mert a kivitelező cserben hagyta őket. Ilyen esetben a befizetett előleget a magyar állam a kötelezettségeit nem teljesítő vállalkozásokon fogja behajtani, nem pedig a kedvezményezett. Diákhitel egy kamatstoppot vezet be a kormány. Magyar Péter miniszterelnök szerint az úgynevezett szabad felhasználású diákhitel egy kamata 9% fölé emelkedett az elmúlt években. A kormány döntést hozott a diákhitel kamatstoppjáról, azaz ezentúl nem mehet feljebb az említett kölcsönkamata, valamint utasítják a Magyar Fejlesztési Bankot, hogy vizsgálják meg az ügyet és haladéktalanul járjanak el, hogy a jövőben csökkenhessen ez a kamat. Változások a babaváró hitelben is. A kormány kiterjeszti a hitel moratórium idejét, valamint társadalmi egyeztetésre bocsátja a hitellel kapcsolatos egyéb körülményeket, amire a jelenlegi szabályozás nem tér ki. Úton útfélen rendőrökkel találkozhatunk a héten. Országos közúti ellenőrzést tartanak az egyenruhások mától vasárnapig. Kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Ezért az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken reggel 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak. Az ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Hiába próbálta meg eltitkolni a bevételét két népszerű TikToker, mivel nem fizettek adót, lecsapott rájuk a NAV. A két közösségi médiában jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó YouTube-on és TikTokon szerzett bevételét vizsgálta az adóhivatal. Az egyikük összesen több mint 17 millió forintot, a másik pedig 8 millió forintot keresett a platformokon futó videóik nézettségével. Mindketten adószám nélkül tevékenykedtek, ráadásul megtévesztésként a bevételeik egy részét kiskorú gyermekeik bankszámláira utaltatták. Nem kifizetődő a bevételeket eltitkolni, hiszen később pótlólag meg kell fizetni az SZIA-t és a SZOCHO-t is. Új vámszabályok lépnek életbe, drágulnak a temus és sejnes rendelések. Július 1-től az Európai Unión kívülről érkező 150 euró alatti értékű online rendelések után vámot kell fizetni, termékkategóriánként 3 eurót. Ha egy vásárló például egy pólót, egy telefontokot és egy fülhallgatót rendel egy csomagban, akkor összesen 9 euró vámot kell fizetnie. Ha viszont ugyanabból a termékből, például 3 azonos pólóból áll a küldemény, akkor a vám összege 3 euró marad.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Kedden sok napsütésre számíthatunk, amelyet időnként fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg, de nyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés, és ott helyenként futó zápor, egy-egy gyenge zivatar is kialakulhat. A nyugati és a délnyugati tájak kivételével több felé lesz élénk, néhol erős a nyugati északnyugati szél. A legmelegebb órákban 24-29 fokot mérhetünk.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: A Rádió Andrét. Rádió Andrét.
1: I'm so sorry that I hurt you.

0: vagy menjek.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
2: Ez csak a Rádió Antritól lehetséges.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.